0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában ered.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

93.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Nyíregyháza kedvenc rádiója. Barbra Streisand.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban. És egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást. És mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseppet.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dalokba zárva. A 103.9 MHz-en.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
1: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
1: Változatosan.
0: Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: abból.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
4: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: H, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök, hogy semmi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 2026. május 18-a hétfő, reggel 6 óra van.
0: Best FM Start. Nyíregyháza legfrissebb hírei.
1: Összbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken. Szombaton rendezik a Bringa pikniket, és színes programok az ünnepi könyvhéten. Már is mondom a részleteket. Kovács Rádai Andrea vagyok, jó reggelt kívánok! Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az összbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza, Kossuth tér a kiinduló pont, a végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a szabolcsi vármegye székhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
2: A sportprogramokat, a szabadidő sportprogramokat mindig úgy szervezzük, hogy az egy közösségi program is. Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti. És hát ez a közösség azt jelenti, hogy nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Nekem az a legkedvesebb, mert azt látom, hogy három generáció együtt jön ide a Városháza mellé a starthoz. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, mert hogy ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagyfölöki rágyos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan, a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára erre a hétvégére, Budapestről, az ország különböző részéről, hogy beillesztik a programjukba, és sőt, külföldről is volt a pár résztvevők, és hát ez egy közösségi rendezvény. Egy élmény, már magá a frissítő pontokon is, nem beszélve ugye a befutó helyen, ott Tokajba, a Katlanba, és hát én azt gondolom, hogy csak az időjárás okozhat gondot, és örültem, hogy ezt mondták a polgármester kollégák, hogy 9. éve van, és mindig megújul, és mindig új lendülettel, és mindig többen vagyunk. Hát persze, ha az időjárás rossz, akkor ez nem igaz, tavaly nem volt jó, remélem most jó lesz. Én személy szerint, ha itthon vagyok, mindig elindulok, és mindig végig megyek ezen a távon.
1: Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Idén május 22-én várják az informatika iránt érdeklődő középiskolásokat, akik interaktív bemutatókon és szakmai előadásokon keresztül ismerhetik meg az intézet képzéseit és az IT-szektor lehetőségeit. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
1: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Gurán Edina vármegyei igazgató kiemelte, munkájukat a vármegyében több száz önkéntes segíti, akik véradásokon, elsősegélynyújtó programokban és segítő akciókban is részt vesznek. A jubileumhoz kapcsolódva egy emlékszobát is kialakítottak a Tűzoltó utcán, amelyet bárki megnézhet. Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éves született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg. És a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkásságát, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érdeklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg, akivel ezt követően pódiumbeszélgetést is tartanak. A megjelenteket Jászai Menyhért alpolgármester Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés alelnöke és Tomasovszki Anita könyvtárigazgató köszönti majd. Az eseményen adják át a legaktívabb civil szervezet a könyvtárért díjat. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Köszönjük a nyitányt, hát ez a reggel pont úgy alakul, hogy nem a Valériákat köszöntjük, bármennyire is ezt a dalt hallgattuk, hanem Alexandrákat és Erikákat. Jó reggel, tehát új hét indul, új kihívásokkal, új tervekkel is, természetesen egy jó erős reggeli kávéval. Május 18-án találkozunk ma reggel újra, méghozzá 6 óra után pár perccel. Ma született többek között Galla Miklós humorista, szegény már elég régóta nagyon csuklik, azt szokták mondani, hogy gyakran emlegetik. Ma született Sandra N. Lauer. Hát, hogyha így nem mond semmit, viszont leveszünk mindent, és hagyunk annyit, hogy Sandra, német popénekes nő, akkor talán így már megvan, hogy kiről van szó. És akik régóta nézik a Forma 1-et, valószínűleg ismerős a neve, Heinz Harald Frentzennek, német autóversenyző, egykori Forma 1-es pilóta. Ő is ma ünnepel, ha ön is ma ünnepel, akkor sok boldogságot kívánunk. Ma van a múzeumok nemzetközi napja, a kultúra, a történelem és a művészet ünnepe, ma van az internet világnapja, bizony, bestfmnyiregyháza.hu. Ezen a héten is frissülnek majd a helyi hírek, szóval hétfő van, már május közepe, és a kávé is velünk van. Innentől kezdve semmi baj nem történhet, pláne, hogyha szól a best reggel. Jó reggelt, szép hetet!

Jó reggelt, hát milyen lesz a hét időjárás, vagy legalábbis a következő három napi, ez most kiderül a Best reggelben. A mai napon több órára kisüthet a nap, de még viszonylag sok felhő lesz az égen, és több felé kialakulhat eső, zápor, néhol zivatar is. Élénk helyenként erős lesz majd az északnyugati szél. Napközben pedig ma 21 fokra számíthatunk itt Nyíregyházán. Kedden pedig ugye a holnapi napon a napos gomoly felhős időben több felé megint csak kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északi-északnyugati szelet ismét kísérhetik élénk széllökések, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek majd. Hajnalra ráadásul holnap reggel arra is kell számítani, hogy pára és köd képződhet, délután pedig 22 fokot fogunk mérni. Szerdán pedig már alapvetően sok napsütés várható, alakul a helyzet, amelyet csak gomoly felhők zavarhatnak meg, helyenként pedig záporok, zivatarok még lehetnek, az északi szél pedig többfelé megélénkülhet, délután pedig 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Jól látszik az, hogy a hét második felében egyre inkább kapaszkodunk a 20 fok feletti értékekhez, és szépen lassan a csapadék hajlam is gyengülni fog. De erős napot!

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A közlekedési kultúra napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A közlekedési kultúra napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

és most már egyre többen vagyunk az utakon, így reggel nézzünk hozzá útinformációkat. Vasvári Pál utca. Hát nagyobb torlódás várható. A nap 24 órájában amúgy jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat, viszont az útépítés miatt bizonyít arra kell készülni, hogy hosszabb menetidő lesz. Nyíregyházán a Dohány utcán útszűkület és sebességkorlátozás várható a mai napon is. A Stadion utcán pedig folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett lehet közlekedni. A Ferenc körúton és az Erdősoron is legyenek figyelmesek, sáveltolásos forgalomkorlátozás van jelenleg érvényben. A Kilátó utcán pedig azért kell figyelni, mert hogy javítják az útburkolatot, valamint megsüllyedt közműfedél is van több helyen jelölve bójával. Nyíregyháza és Nagykáló között pedig szintén torlódás várható, ugyanis Nagyszállás és Nyíregyháznál körforgalomépítés miatt sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A Móricz és Zsigmond utca és munkaterület egészen a Szarvas utcai csomópontig, itt pedig szintén útfelújítási munkálatok vannak a városban, szóval legyünk résen, figyeljünk egymásra, legyünk türelmesek, jó utat, ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is az a talán.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, május 18-a elérkezett, hétfő van, új hét indul, új kihívásokkal, új tervekkel, és természetesen jó erős kávéval a hasban, szóval szerintem meg lesz ez. Elkezdjük a hetet, amennyire tudjuk energikusan. Ma van amúgy az internet világnapja, és érdemes a bestfm.hu-n is szétnézni reggel a kávé mellett, hogyha van rá egy pici idő. Többek között a helyi hírekben olvashatják, hogy forgalomkorlátozás lesz majd a Bringa piknik idején. Jön a szelektív szombat, május végén ismét itt a családi vetélkedő, és jubilált a várandóság. Hát ez csak egy pár olyan cikk, ami jelenleg is Nyíregyháza a hírei közé tartozik. Alexandrák és Erikek ünnepelnek névnapot, ma van még amúgy a múzeumok nemzetközi napja, ami pedig az időjárásunkat illeti. Az a helyzet, hogy biztonság kedvéért még tartják maguknál az esernyőt, de inkább a hét következő 3-4 napjában. A hét második fele már szárazabbnak tűnik, de egyelőre velünk marad a csapadék, és ma pedig 21 fok várható majd Nyíregyházán. Ez holnap 22 lesz, szerdán pedig 23. Minden más információ pedig már Andreától jön pontban 7-kor, aztán pedig megnézzük, hogy horoszkóp szempontjából ez a hét vajon hogyan startol. Ma is Best FM Best Reggel. Jó reggelt, szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss útinformációk a főtaxitól. Nyíregyházán a Dohány utcán hibafeltárás miatt útszűkület és sebességkorlátozás várható. A Vasvári Pál és a Stadion utcán folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek. A Ferenc körúton és az Erdősoron figyelmesen vezessenek, sáv eltolásos forgalom korlátozás van érvényben. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás, Nyíresnél körforgalom építés miatt sebesség és forgalom korlátozásra lehet számítani. Vezessenek óvatosan, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxi.
0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd felünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Kötet bemutatót tartottak Nyíregyházán, és színes programok az ünnepi könyv héten. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza Kossuth tér a kiinduló pont, a végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a Szabolcsi Vármegyeszékhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
3: Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti, és hát nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagyfelüli rányos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak a ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, hogy beillesztik a programjukba.
2: Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éves született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg, és a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkáját, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érteklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila Díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új

tartod a hét, mikhozzá a best reggel, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok, május 18-a van, mit tartogat a mai nap? Na nézzük meg, lássuk, hogy a horoszkóp legalábbis mit tanácsol a mai napra a kosoknak. Ma könnyen túl gyorsan akarsz haladni, pedig egy nyugodtabb kezdés hatékonyabb lenne, nem kell az egész hetet egy nap alatt megoldani, pláne nem ma. Bikák, a hét elején különösen fontos lesz majd a saját ritmusod, hogyha hagyod magad fokozatosan felpörögni, akkor sokkal stabilabb fogsz maradni. Jönnek az ikrek, rengeteg apróság próbálja elvinni a figyelmedet, hogyha egy dolgot végigviszel rendesen, akkor már nyert ügyed van. Rákok, téged pedig kevésbé érdekel a külső zaj, vagy pedig mások hangulata, inkább arra figyelsz, hogy neked mi működik a mai napon jól, így a hét első napján. Oroszlánok, egy kisebb sikerélmény, vagy pedig pozitív reakció sokat dobhat a hétindításodon, nem kell hozzá nagy dolog. Szűzek, te pedig ma így hétfőn hajlamos vagy túl sok mindent egyszerre rendszerezni, hogyha egyszerűsítesz, gyorsabban fogsz majd haladni. Mérlegek, egy döntés ma könnyebb lesz meghozni, mint gondoltad. Valahogy egyértelműnek tűnik majd minden. Skorpiók, valami, ami múlt héten téged még zavart, most már kezd kevésbé fontosnak tűnni. Kezdesz egészen más szemmel nézni rá, mármint a problémára, ami még múlt héten az volt. Nyilasok, nehéz lesz teljesen visszaállni a rutinra, hogyha túl egyforma a nap. Egy kis spontán változtatás az sokat fog segíteni. Na meg a bakok, erősebb benned a haladjunk érzés, mint a panaszkodás. Hogyha jól osztod be az energiákat, akkor sok mindent le tudsz a mai napon. És a vízöntők, egy szokatlan ötlet, vagy pedig megoldás hétfőn meglepően jól működhet. Nem biztos, hogy a mindig hagyományos hétfő lesz ma is a legjobb megoldás. És végül, de persze nem utolsó sorban a halak, ma nem az érzelmeid fognak előre vinni, hanem az, hogy végre tisztában látod, hogy mire érdemes figyelni, és mire nem. Szóval érdemes lesz ma már szelektálni. Szép hetet, induljon hét a best reggellel.

0: Velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Jó reggelt, jöhet még csapadék itt a mai napon, hétfőn, május 18-án. Azt mondják az időjósok, hogy Nyíregyházán leginkább a reggeli órákban, ez azt jelenti, hogy 7 és 9 óra között számíthatunk arra, hogy viszont jön az égi áldás, és alapvetően a hétvége is nagyjából hasonló hangulatban telt, ugyanis a nyugati és a keleti határvidékeket leszámítva egész kiadós mennyiségű csapadék érkezett Magyarországra. Szombaton például legtöbb csapadék Baja tágabb környezetében esett, ez azt jelenti, hogy 64,5 mm eső jött egyetlen egy nap alatt. Ugyanakkor például nyugaton, az Alpok alján és a keleti határszélen a Berettyó környékén semmi nem esett. Az elmúlt 72 órában a Dunántúl középső és déli részén, a Dunántúli középhegységben, valamint a Dunatisza köze egy részén esett a legtöbb, ez nagyjából 50 mm-t jelent, egyes körzetekben 60, míg az ország észak-keleti keleti részében sokfelé csak ilyen 1-2-3-4 mm esőt regisztráltak, szóval jöhetett volna több is, pláne a mi környékünkön. Hát amíg itt esett egy kis eső, van, ahol több, van, ahol ugye kevesebb, addig például Ausztriában jött a hó, mert hogy nyár helyett hóvihart tapasztaltak a helyiek, 30 cm friss hó esett a szomszédban, a tavasz helyett ismét teljesen télies időjárás uralkodott Ausztria több régiójában, a jelenség oka pedig egy hideg levegő betörés, amely az elmúlt napokban érte el a térséget. A hegyekben a körülmények veszélyesek, túrázók könnyen térdig érő hóban találják magukat, az utak pedig rendkívül csúszósak. Hát nálunk azért havazást nem várható, ugyanis ma délután Nyíregyházán helye között 17 fok az, amit elérhetünk, viszont eső. Leginkább a mai nap folyamán jöhet a legtöbb a héten, és azt mondják, hogy itt a reggeli órákban koncentrálódik majd a csapat. Zöme Nyíregyházán meglátjuk. Minden esetre a hét további napjaiban folyamatos felmelegedés lesz, ez pedig azt jelenti, hogy szombatra akár már 27 fok is lehet, addig pedig felhős napos időszakok fognak folyamatosan váltakozni, viszont egy jó 10 fokkal lesz majd több hétvégére a napi csúcs a városunkban. További információkkal Andreát várjuk már félkor, és várjuk az önök információit is, meséljenek mi újság a városban, hogyan indult a hét, bestfmnyiregyhaza.hu, használják ma reggel is az üzenőfalat.

0: 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karriernap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

Hétfő reggel különösen minden az időről szól, hát itt volt például a Two Times, most ez erről Bentley-től, aztán pedig most egyeztetjük óráinkat, 6 perccel járunk, jelenleg 7:30 után, na meg hát az időt kergetjük, próbálunk időben beérni suliba, óviba, munkahelyre, ez egy hétfőn kicsit azért nehéz, és többek között az időről szólt nemrég egy megkérdezés, egy konzultáció is, hogy akkor most mi legyen, döntsük már el, hogy marad a téli időszámítás vagy a nyári, mert hogy szépen lassan most már elő kellene ezt készíteni. Szóval szavaztunk, és azt mondták, az emberek többsége is azt mondta itt Európában, hogy maradjon a nyári. Eddig az Európai Parlament blokkolta ennek a fárasztó kötelezettségnek a megszüntetését, ugye, hogy évente kétszer tekergetjük az órát, legutóbb március végén tettünk így, mivel az egyes tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy melyik időszámítást kívánják véglegesen érvényben tartani. Végül pedig úgy döntöttek, hogy minden országnak 2026

0: el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss útinformációk a főtaxiton. Nyíregyházán a Dohány utcán hibafeltárás miatt útszűkület és sebességkorlátozás várható. A Vasvári pál és a Stadion utcán folytatódnak a munkálatok, jelzőlámpás irányítás mellett közlekedhetnek. A Ferenc körúton és az Erdősoron figyelmesen vezessenek, sáv eltolásos forgalom korlátozás van érvényben. Nyíregyháza és Nagykálló között nagy szállás, nyírjas miatt körforgalom építés miatt sebesség és forgalom korlátozásra lehet számítani. Vezessenek óvatosan, további szép napot, kellemes rádiózást és balesetmentes közlekedést kíván a főtaxis.

Igaz, hogy hétfő van, de fejben már foglalkozhatunk a szombattal meg a hétvégével. Szerintem még dob a hangulatunkon egyet, pláne, hogyha készül majd jó nagyot tekerni, és tudom, hogy sokan fognak készülni, mert a Bringa Piknik minden évben nagyon sok kerékpáros vonz, és egy pár információval már készültem, amit jó tudni a szombati eseménnyel kapcsolatosan. Többek között lesznek majd útlezárások, méghozzá 9 óra 30 perctől. Egészen pontosan úgy néz ki a helyzet, hogy 9 óra 39-kor lesz a start, az egyes számú nagy posta elől fognak majd rajtolni a bringások, a folytatás pedig a Bethlen Gábor utca, Mezői utca, Rákóczi és a Tokaji út. Ezen időszak alatt pedig rendőri felvezetéssel közlekednek majd a bringások, félpályás útlezárás mellett a benzinkútnál fogják őket felterelni a kerékpárútra, és onnantól már csak ezt lehet használni a túrán. A kerékpárosoknak, akik pedig részt vesznek a túrán, érdemes fejben tartani, hogy a nyílt terek előtt lévő körforgalmat, ugye az új elkerülőt körültekintően kell megközelíteni, ugyanis itt az autósoknak van elsőbségük, nyírteken és rakamazon pedig mindenki ügyeljen majd a közlekedésben résztvevő gyalogosokra is, és a kerékpárutat keresztező utak gépkocsi forgalmára, ezt követően pedig a Tokaji Tisza hídon való átkerésnél most is nagy figyelmet kérnek a szervezők, ezek mindenkit arra kérnek, hogy ezen a hídon a baloldali járdát használják, és a kerékpárt pedig tolják át a hídon, ezután pedig a körforgalomnál lévő gyalogátkelő helyen szintén tolják majd a kerékpárt, majd pedig a Bodrog part melletti új kerékpárutat használva közelítsék meg a Fesztivál Katlant, és mindenkinek jó élményt kívánunk innen a Best reggelből. Néztem az időjárás jelentést a Bringa Piknikhez, és úgy néz ki, hogy jó hír van, mert hogy akár 27 fok is lehet jó sok napsütéssel, tehát még az időjárás is kikupálódik majd szombatra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
5: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
6: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
9: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
8: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra

Jó reggelt, akkor innentől kezdve, hiszen 5 perccel járunk 8 óra után. Ha minden jól megy, akkor mindenki a bázison a héten először. Indul a meló, jó munkát, szól a Best FM és a Best Reggeli, Simon Norbert vagyok. Május 18-a van, lassan itt lesz a júniusi hónap, és egyre jobban oda kell majd figyelni az UV-sugárzásra. Évente 3000 új melanómás beteget regisztrálnak Magyarországon. A tudatos leégés és a túlzott UV-terhelés akár évekkel később is súlyos következményekkel járhat, és egyre több a fiatal bőrrákos. A betegszám növekedése mögött részben a fokozott UV-terhelés, részben pedig a napozási szokások állnak. A szolárium használat és a gyermekkori leégések különösen fontos kockázati tényezők, és a melanóma azért nagyon alattomos, mert nem csak idősebb korban jelenhet meg. Egyre több fiatal felnőtt érintett, és különösen aggasztó, hogy a közösségi médiában egyre szélsőségesebb káros napozási trendek terjednek. Ilyen például, amikor egy ruhadarabbal szándékosan erős kontrasztú fehér és napbarnított területeket alakítanak ki a bőrön, vagy pedig a naptetoválás, amely során különböző minták kitakarásával hoznak létre alakzatokat, és a bőrrák 90-95%-át az UV-sugárzás okozza, ez manapság már bizonyított, és éppen ezért a 30 plusz vagy az 50 plusz faktorszámú fényvédő naptej használatát javasolják, és napsütéses nyári napokon, ugye, amit már sokszor hallunk, 11 és 15 óra között inkább az árnyékban érdemes tartózkodni. Hát ma még azért az UV-sugárzás nem lesz olyan nagyon durva, de nem árt időben beszerezni a magas faktorszámú naptejeket. Még néhány hét eltelik, és párosnából ránk rúgja a nyár az ajtót, és éppen ezért meg is hallgatjuk a Balaton dalát az Airi Mafiától. Fűzs be!

0: Mit hétfő, hát mögöttünk a hétvége, éppen ezért értelemszerűen, hogyha Nyíregyháza belvárosában parkol, akkor egy marék aprót ne feledjen majd a parkoló automatába ömleszteni. Hát ez az, ami Budapesten nagyon úgy néz, hogy meg fog szűnni. Alapjaiban változhat meg ugyanis a budapesti parkolási rendszer. Július 1-től a tervek szerint megszűnnek az utcai parkoló automaták, a díjfizetés pedig elsősorban mobil alkalmazáson és SMS-en keresztül történhet. Azzal természetesen, hogy az automaták megszűnnek, a jegyeket sem kell majd a szélvédő mögé helyezni, az ellenőrzés ugyanis rendszám alapján fog menni, július 1-től digitális adatbázisból történik majd, és hát több közlekedési civil szervezet is bírálja az új rendszert. Szerintük ugyanis a szabályozás aránytalan terheket róhat az autósokra, különösen azokra, akik csak ritkán parkolnak a fővárosban, vagy pedig nem használnak okostelefont. Ráadásul a szervezetek azt is kifogásolják, hogy az ügyfélszolgálati irodák többsége fizetős övezetben található, tehát hogyha valaki személyesen szeretné befizetni a parkolását, akkor újabb parkolási költségeket generálhat. Érdemes felkészülni, amúgy sem egyszerű Budapesten parkolni, de július 1-től már ugye apró pénzt nem fog tudni használni, csak is digitálisan tud parkolni a fővárosban. Nálunk Nyíregyházán lehet. Szóval nem árt, hogyha az autónak a kesztyűtartójának egyik szegletébe egy marék aprót elhelyez a hétre. És jó utat mindenkinek, balesetmentesen. Mindjárt jön a Csak 10 perc rovat a héten először. Molnár József érkezik. Itt a Besten fél 9-kor Szakács Tibivel beszélgetni, és amiről pedig beszélgetnek, és a téma egyben a Helfer szindróma lesz. Hallgassák vissza majd 5:30-kor és bármikor a csak10perc.hu oldalról.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék.
2: Jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc. Ma is köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, az adásokat visszahallgathatják a www.csak10perc.hu weboldalon keresztül. A Szakács Tibor vagyok, és a mai nap folyamán Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánok neked, szia!
2: Köszönöm a szép nap kívánást, itt vagyok, nagyon szép a nap, úgyhogy örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
0: Sokak problémáját fogom most az asztalra tenni, amikor egy olyan hallgatónak a levelét kezdtem el átolvasgatni, miután annak tartalmát egy picit megértettem, rögtön kezdtem az ismeretségi körbe keresni ilyen típusú embereket. Biztos te is találkoztál már, és a hallgatók is olyanokkal, akik akkor is segítenek, amikor nem kérik őket. Akik úgy érezzük, hogy picit átjönnek az intim szféránkba, szinte ránk nyomják azt a tudást, a túlsegítést. Tök cukik, meg aranyosak, csak már-már néha zavaróak tudnak lenni ezek a dolgok. És ugye elgondolkodtam azon, hogy ez igazából szakmaspecifikus, vagy élethelyzet specifikus, vagy pedig milyen specifikus dolog ez az egész. És ha ennek van tudományos háttere, akkor arra kérlek, hogy a mai nap folyamán beszélgessünk egy picit erről, mert ez konkrétan a levélírót például ez nagyon zavarja. És felvetődött itt ez csak kifejezetten két mondatba, hogy felvetődött itt ez például a különböző segítő foglalkozású embereknél is, hogy nem biztos, hogy mindig csak akkor segítenek, amikor mondjuk történetesen kérik őket, hanem akkor is, amikor mondjuk valakin ezt észreveszik, és azonnal elkezdik mondani azokat a segítő gondolatokat, amit tulajdonképpen meg kellene köszönni, csak hát ez ugye nem biztos, hogy mindig kell annak az embernek. Szóval, beszélgessünk már erről, és ez tudományosan ennek van-e esetleg valami hivatalos megfogalmazása?
2: Nagyon jó és érdekes az, amit mondasz, bár szerintem az a fogalom, amit, vagy elnevezés, az nagyon sokan nem ismerik, de akik németül tudnak, azok most hegyezzék a fülüket. Helfer szindróma, amiről most szerintem te beszélsz. Uh-huh. Ez a Helfer abból a német szóból származik, hogy valaki segít, vagy ő maga a segítő. Tehát amikor a segítőnek van adott esetben a saját maga tevékenységével kapcsolatban komoly problémája. Azt mondjuk, hogy orvosokat, lelkészeket, pszichoanalízissel foglalkozó pszichoterapeuták, szociális munkásokat érinti ez a tünetcsoport általában. Nagyon érdekes, hogy amit megfogalmaztál, az pontosan erre illik, akik úgy érzik, hogy kényszerességük abban látható, hogy ők mindig segíteni akarnak valakinek. Sokszor az van ennek a hátterében, hogy miközben ő nagyon segít valakinek, addig neki nem kell adott esetben a saját maga problémájával szembenézni. És amint mondtál, ez a Helfer-szindróma, ez nagyon nehezen, vagy nagyon bonyolult módon diagnosztizálható, mert a környezet szemében ez első időben nagyszerűnek tűnik, hogy van valaki, aki ahol csak tud segít, aztán idővel ez jó szándéknak tűnik, aztán egy idő után már az is észrevehető, hogy akik mondjuk visszautasítják ezt a fajta felajánlást, akár ott még valamilyen fokú agresszió is szóba jöhet.
0: Sértődés, meg minden. Tehát...
2: így van, és ez ebből ugye szóváltás, vagy hangos szó, vagy bármi is kialakulhat. Tehát nagyon érdekes.
0: Kínos helyzetben van, idézve a levelet, hogy kínos helyzetben van az, aki ugye ezt észreveszi, és neki ez nem kell, mert ugye nem akarja megbántani ilyen szempontból ugye a másik felet, meg a másik az, hogy ő azt írta konkrétan, hogy nekem ő sok, túlliheg bizonyos dolgokat, bizonyos helyzeteket, nem kérem, hogy segítsen, és azonnal rohan.
2: Igen, az is nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ez így láthatóvá válik, akkor az nagyon sokszor úgy tűnik kívülről is, hogyha ezt jobban megvizsgáljuk, hogy a segítő, meg akinek segít, hogy az ő problémáik így kapcsolatba lépnek egymással, így kiegészítenék egymást. Tehát általában olyan embereknek akar segíteni olyan helyzetekben és problémákban, amelyben a saját maga tükörképét látja és a tükörképét választja, tehát azokban a dolgokban segít, amelyekben egyébként ő maga is adott esetben az életének bizonyos pontján segítségre szorult volna, és most nagyon nagy erővel átáll a másik oldalra.
0: Emberi kapcsolatokat ronthat ez meg, ha jól gondolom.
2: Egyfelől olyan emberi kapcsolatokat, hiszen ez nem csak segítő foglalkozású embereknek lehet a problémája, hanem ez nagyon sok családban, vagy nagyon sok munkahelyen is észrevehető, hogy van valaki, aki úgy érzi, hogy mindenkinek a problémáját, vagy mindenkinek az élethelyzetét neki kell kézben tartani, és irányítani, és segíteni. Mondom ezt az elején, az emberek általában szeretik és szívesen fogadják, hiszen ebben ott van az önzetlenség, és ott van az abszolút szeretet, de ez akkor nagyon-nagyon problémás, amikor valóban ez segítő szakmán belül válik láthatóvá, hogy ez a túlsegítés, nevezzük akkor így, ez nem előre viszi a problémát, és nem egy-egy kérdésnek a megtárgyalását és a személyiséggel való gyógyítására koncentrálunk, hanem tulajdonképpen csinálunk egy olyan problémát, ami addig meg ott egyébként meg nem volt.
0: Volt egy magyar film, egy régi magyar film, Latabár Kálmán játszott benne, az volt a címe, hogy az Áruház, nem tudom, te láttad ezt a filmet?
2: Igen.
0: Hasonló típusú személyiség? Tudom, hogy ő egy picit ezt túltolta, de valami ilyesmiben kell gondolkodni.
2: Ha azt mondjuk, hogy hogyan van ez kikarikírozva, akkor arra egyébként ez például.
0: Egy görbe tükör.
2: Így van, így van.
0: Értem. Hogyan kell kezelni egy ilyen embert?
2: Hát azt gondolom, hogy ebben is nagyon fontos az, hogy akik segítő szakmában dolgoznak, akkor nekünk sem szabad azt elfelejteni, hogy az önfejlesztésünk, vagy az önképünknek a helyretétele az egy nagyon fontos dolog, a kiégés elleni küzdelmünk megint csak. Azt nyilván azt kell szem előtt tartani, hogy a terapeutának saját maga lelki békéjével is foglalkoznia kell. Ugye általában ezek a szupervíziók, az időről időre való vizsgák és vizsgálatok azért erről szólnak, hogy segítsen az, aki alkalmas arra, hogy megfelelő időben, megfelelő módon és megfelelő eszközökkel tegye azt, és ne legyen semmiben túl.
0: Most elgondolkodtam azon, hogy én voltam-e ilyen valamikor, de úgy emlékeim szerint igen, sajnos, és szóval át kellett libbenni így egy ilyen, mit tudom, át kellett menni egy ilyen fényhídon ahhoz, hogy az ember ezzel szembesüljön, és gondolkodom itt az embert, amikor ilyen dolgokról beszélgetünk, akkor jön igazából le az embernek, hogy úristen, hány emberrel kerülhettem ilyen szempontból megváltozott kapcsolatban. Most mondhatom ezt így.
2: Igen, de akkor, amikor az emberi kapcsolataid helyén vannak, akkor ha valaki azt mondja, hogy köszönöm a segítségedet, de ezt megoldom egyedül, akkor megfelelő intelligenciával és megfelelő ilyen erős önképpel azt tudod mondani, hogy én tudnék segíteni, de ha nem kérik, akkor el tudom ezt engedni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan kerültünk már az életünkben olyan helyzetben, hogy én tudnám, hogy neked mi lenne a megoldás, de ha te nem kérsz belőle, akkor ez a te döntésed. Na itt arról van szó, amikor valaki ezen a ponton nem tud megállni, és nyilvánvalóan ez a történelem során azért változott.
0: Józsi, különben ez így csekkolható valahogy? Mert ugye ezeknek az embereknek a nagy többsége, most a segítőről beszélek, az nem tudja, hogy ő ilyen.
2: Én azt gondolom, hogy éppen ezek, amikről beszéltem az előbb, hogy szupervízió és önfejlesztés, azért ott, hogyha ez az ember komolyan veszi, akkor megfelelő vezetés mellett azért rájössz arra, hogy az, amit csinálsz, az lehet, hogy nem feltétlenül mindig elég szakmai és elég kliens központú-e.

0: Én azt gondolom, hogy ha ezt egy segítő szakmában lévő ember, vagy valaki, aki a saját környezetében úgy gondolja, hogy segíteni tud, a saját határait mindenkinek ismernie kell, és ahogyan nem engedem azt, hogy te átlépd az én határaimat, úgy nekem is figyelnem kell arra, hogy az én határaimat meg nem léphetem át én magam sem, mert nagyon jól tudjuk, hogy ahogy szokták mondani, hogy a pokolba vezető út az jó szándékkal van kikövezve, tehát nem kell mindig mindenhol segíteni, segíteni ott kell, ahol valaki kéri, hogy ahol észreveszem, felajánlom, és egyébként még el is fogadják.
1: Egy hölgy hallgató kérdezi tőle, elnézést, nem akarom kinevetni, hogy kinőhető ez?
0: Azt gondolom, hogy ha megfelelően intelligens emberek vesznek körül, akkor és elég tükröt tartanak neked, vagy eléd, akkor mondjuk azt, hogy igen.
1: Há, mert ugye ilyenkor megsértődhet az ember, már picit lejár az időnk, de akkor is ezt még meg kell kérdezem, hogy megsértődhet az ember, hogyha valaki elmondja őszintén, hogy ez neki sok. Megsértődhet az ember olyankor, amikor visszautasítják az ő.
0: Erről mondtam, hogy akár agresszió is lehet ebből. Aha. Pontosan. Tehát aki azt mondja, hogy én nem igénylem ezt a segítséget, akkor ott látható az, hogy itt egyfajta verbális agressziót kap. Mi az, hogy neked ez nem kell? Majd én megmondom, hogy neked ezt hogy kellene tenned. Tehát, hogy nem veszed észre azt, hogy pedig észre kellene. Tehát, hogy itt ez egészen kellemetlen beszélgetéseket is indukálhat, amelyben nyilván hamarabb kellene a terapeutának észrevenni az, hogy túllépett egy célon, egy határon.
1: Elgondolkodom azon, hogy hány idősebb szülő és senkit nem megbántva, meg tiszteletet megtartva, de hány idősebb szülő, akiknél már ilyen felnőttes korú gyerekek vannak, csinálják ezt tulajdonképpen is mindenféle jó szándékkal.
0: Nyilván az érzelmi bevonódás egy nagyon fontos dolog, és minden emberi kapcsolat ehhez képest nyilván intim kapcsolatnak nevezhető, de az, hogy meg kell tudnom tartani ezeket a határokat, ez feltétlenül alapja annak, hogy az emberi kapcsolataink megfelelők legyenek.
1: Hát mert azt is mondják, hogy kéri és adatik. Hát akkor, hogyha segítséget Igen. kérnek tőled, akkor adj, amúgy pedig ne rohanj. Minden egyes ilyen. Lehet ez az üzenet ennek a mai beszélgetésnek.
0: Akkor örülök neki, hogyha ezt valaki így és ezzel a fülel is tudja hallgatni.
1: Nagyon szépen köszönjük. Holnap folytatása következik, tartsanak akkor is velünk. Józsi, nagyon jó pihenést kívánok. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm, és ugyanezt kívánom nektek is.

0: Itt a hétfő, jó reggelt, mindjárt friss hírek, információk. Andrea gyűjti a frisseket, és 9 órakor már érkezik is a 103.9-en. Én pedig olvasom, hogy országszerte már ebben a hónapban rövidesen pár nap múlva megnyitják a szedd magad ültetvényeket az eper földeken, bár a hazai fóliás eper ugye már elérhető a piacon. A szabadföldi szezon a következő napokban fogja majd a kezdetét venni. A gazdák szerint az idei az eddigi egyik legnehezebb év, hiszen a szélsőséges időjárás és a technikai kihívások alaposan megtépázták sajnos az állományt, és az időjárási viszontagságok a fogyasztói áraknál is hatással vannak, így idén mérsékelt drágulásra kell készülni. Az import eper kilója jelenleg 1200-2300 forint körül mozog, addig a piacon a hazai fóliás eper már 4-5000 forint körül van. A szedd magad akciókkal pedig Békésfehér, Győr-Moson, Sopron, Hajdú, Nagykun, Komárom, Somogy, Vas és Pest megyében találkozhatunk. Szabolcs megyét nem látom, de lehet, hogy itt a környéken is lesz majd szedd magad akció, érdemes majd figyelni, más nem, akkor Hajdú-Bihar megyében, nincs olyan nagyon messze. Nagyon kiváló, jó minőségű, zamatos, roppanós, friss epret lehet majd szüretelni a következő napokban.
1: A nyíregyháziak, a nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's that supposed to be about, baby? Can't free up your back and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül nyiregyhaza@oc.hu.
2: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
5: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
6: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
7: Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Kötet bemutatót tartottak Nyíregyházán, és színes programok az ünnepi könyv héten. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza Kossuth tér a kiinduló pont. A végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a szabolcsi vármegyeszékhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
8: Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti, és hát nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagy felüli rágyos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, hogy beillesztik a programjukba.
7: Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éve született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg, és a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkáját, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érdeklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila Díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Most pedig

Jó reggelt, egyeztessük óráinkat, 6 perccel most már 9 óra után, továbbra is a Best reggel. Rikácsol önnél a rádió készülékből, én Simon Norbert vagyok. Új hét, új programok, na nézzük, hogy mit tartogat a következő néhány nap. Például holnap várják önöket digitális világ lépésről lépésre. Ez a Senior Akadémia a Nyíregyházi Egyetemen. Szó lesz többek között az okos eszközök használatáról és az online biztonságról, aki pedig az előadást tartja, Szabó József Mihály, mesteroktató, matematikai és informatikai intézettől. Holnap, kedden 14 órától Nyíregyházi Egyetem, B-épület, földszint, nagy előadó, és akkor már huppanunk is a hétvégére, jön a Bringa Piknik, Nyíregyháza, Tokaj, ez a táv, amit majd ismételten jó hangulatban teljesíteni lehet. 23-án, vagyis szombaton 9 óra 39 perctől lesz majd a start a Kossuth térről, a gyülekező pedig már 8 órától várja a résztvevőket, és többek között Bike Safe regisztrálásra is lesz majd lehetőség, és cirkuszi elemek színesítik idén a Bringa Pikniket. Az időjárás jó lesz, szombatra viszont

0: is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Mi történt a hétvégén? Természetesen ez is kiderül. A mai Best reggelben jönnek a katasztrófa védelmi hírek. Többek között elektromos autó is okozott tüzet, de a részletekkel érkezik Rutkai Dér Vivien. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Elektromos autó égett egy családi házzal egy beépített garázsban. Tegnap Nyíregyházán az Arató utcában a lángok átterjedtek a lakóház tetőszerkezetére és az azon elhelyezett napelemekre. A város hivatásos tűzoltói és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult a helyszínre. Oltóláncsával, valamint dugólétrával, 5 vízsugárral avatkoztak, beoltották el a tüzet. A ház lakhatatlanná vált, az ott élők elhelyezéséről átmenetileg gondoskodnak. Személyi sérülés nem történt. Voltak viszont balesetek, autóbusz és személygépkocsi ütközött össze tegnap délután Mátészalkán. A helyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a személygépkocsint, valamint biztosították a helyszínt a rendőrségi helyszínelés idejére. Árokba hajtott fának csapódott egy autó Mária Pócs térségében. A 49-11-es számú út 29-es kilométer szelvényénél a fa kidőlt félpályás útzárat képezett. A nyírbátori tűzoltók áramtalanították a járművet, majd a helyszínen is után eltávolították a fát. Árokba csapódott egy személygépkocsi Tyukodnál, a 49-23-as számú út 8-as kilométer szelvényénél. A tyukodi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autót, és volt egy kisebb szabadtéri tűz is, 200 méter hosszan foltokban égett nádas Kisar településen, a Mezővég utcai töltésparton. A fehérgyarmati hivatásos tűzoltók oltották el a szabadtéri tüzet. Én köszönöm szépen a figyelmet, szép és nyugodt napot mindenkinek.
0: Mi pedig köszönjük szépen a híreket, jó munkát a hétre, nyugodt hetet, szia!
2: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

folyamatosan figyelem Nyíregyháza és a térség programjait, és akkor látom azt, hogy Nyírszűrösen a gyereknap most hétvégén lesz. Szombaton 10 és 13 óra között, a helyszín pedig a Kollégium úti közösségi park. Készülnek a gyerekek részére ugrálóvárral, különböző népi játékokkal, ügyességi játékokkal, lehet maci hőssel is fotózkodni, majd mézkóstoló is lesz, kézműves sarok, és sok-sok meglepetés, ahogy az ilyenkor lenni szokott. Szóval szombat, Nyírszűrős gyermeknap most hétvégén 10 és 13 óra között. És készülhetünk a szelektív szombatra is, ez pedig jövő heti megmozdulás lesz, majd május 30-a Kossuth tér reggel 9-től egészen este fél 9-ig. Minden a szelektív hulladék gyűjtésről szól, családi vetélkedő formájában értékes nyereményekkel, este 7 órától pedig majd koncertezik a Bikini.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Simon Norbertel indul a nap. Friss hírek, jó sztorik, és a legjobb zenék.
1: És a legjobb zenék.
0: Csak a Best FM-en.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat, érkeznek a hírek Nyíregyháza útjairól a főtaxitól. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek a járművezetők városunk útjain. Forgalmi torlódás várható a ki- és bevezető utakon és az iskolák, óvodák környékén. A Dohány utca 3 szám előtt körülbelül egy 15 négyzetméteren felbontották az útburkolatot és a parkoló egy részét. Figyelmesek legyenek, a munkálatok a gépjármű forgalmat érintik. Tartanak a járdafelújítási munkák a Sugár utcán, valamint a csapadékcsatorna kiépítése is zajlik, útszűkület sebességkorlátozás van érvényben. A körforgalom építése kapcsán a Vasvári Pál utcán jelzőlámpa engedi a forgalmat, lassú a haladás, türelmesek legyenek. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

ismételten megveregethetjük a válunkat, beröffentettük ezt a hetet is, elindult a hétfő, május 18-a a Best reggelen. Ha pedig játszott tegnap a hatos lottón, érdemes megnézni a szelvényeket, ugyanis a 20. héten egy darab telitorálatos szelvény lett, amelynek értéke 433 millió forint, 3, 11, 12, 21, 27, 41, ezeket a számokat sikerült valakinek eltalálni, és akkor legyünk teljesen pontosak, 433 millió 950 ezer 855 forint várja őt, hát azért ez szép summa, szerintem fog neki örülni, de úgy alapvetően szerintem ezen túl is van azért miért mosolyogni, meg kell találni a hétfőben a szépséget. Én már a búcsúzom, Simon Norbert vagyok, holnap reggel folytatjuk.

0: Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karrier napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Friss hírek, információk 11 órakor jönnek majd újra. A mostani frisseket is köszönjük szépen, ez a 103.9 Best FM. Nem volt szép időnk a hétvégén, de mi lesz a folytatásban, erről is természetesen hozok majd a mai műsorban is információkat. Hamarosan az Alexandrákat köszöntjük, aztán Maglóczki Tibor kutyakiképzővel is beszélgetek, és még kalendáriummal is várom a hallgatókat. Szendi Hajni vagyok, rádiózzunk együtt a következő 4 órában.

Május 18-a van, ma az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat. Az Alexandra név eredetéről és jelentéséről annyit tudunk, hogy görög-latin eredetű, és az Alexander Sándor férfi név nőiesített alakja. A név jelentése az, hogy harcra kész, az embereket oltalmazó. A 90-es években a leggyakrabban választott névvé vált, és a 2000-es években is benne van az első 20 legnépszerűbb női név között. Az Alexandrákat becézik Alexának, Szandrának, Szandrácskának, Szandinak, Szandrinak és Szandrikának is. Egy Alexandra szereti a környezetét, mindent alárendel a környezete védelmének. Híres Alexandra, Béres Alexandra sportoló, fitness világbajnok, Oster Alexandra színésznő, Huszák Alexandra jégkorongozó és Kozmér Alexandra balettáncosnő. Az Erik férfi név germán eredetű, az a jelentése, hogy nagyra becsült, hatalmas uralkodó. A 90-es években egy gyakori név volt Magyarországon, és hát jelenleg is benne van az első 100-ban. Az Erikeket becézik Erinek, Erusnak és Rikinek is. Kedves, udvarias, másokat gyorsan lenyűgözni tudó egy Erik. Aztán azt is tudjuk még, hogy szereti, hogyha szeretik, és nehezen viseli a kötöttségeket. Munkájában kitartó, makacs. Híres Erik Boks, Erik vegyészmérnök, dr. Bajanilov, Erik matematikus. Ma ünnepelnek még az Alexák, az Alisziák, a Blandinák, a Bódogok, az Erikák, az Erősök, a Félixek, a Hangák, a Kémák, a Kamillák, a Klaudetták, a Klaudiák, a Klaudiánák, a Szandrák, a Szantánák, a Szantinák, a Szendik, na, a Toszkák és a Xandák, és holnap ivónapja lesz.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ma is foglalkozunk a kutyákkal, és az elmúlt adásban, amikor Maglóczky Tibor kutyakiképzővel beszélgettem, akkor egy picit tudományosak voltunk, mert hogy azt mondtuk, hogy bizony-bizony vannak a kutyáknál úgynevezett idegrendszeri típusok, és hát hogyha lentről fölfelé megyünk, akkor azt mondjuk, hogy vannak a melankolikus kutyák, akik olyan sokat pihennek, úgy nem nagyon mozognak, aztán ott a flegmatikus, egy ilyen nyugodt, lassú típusú kutya, majd jön a szangvinikus, ami már nagyon mozgékony, ott már nagy és szakértelem kell ahhoz, hogy ezt a kutyát jól tudja kezelni valaki, és hát van a kolerikus fajta, azt mondta Maglóczky Tibor kutyakiképző, hogy na ezt senkinek nem ajánlja, ingerlékeny, féktelen típusú idegrendszerrel rendelkező kutyáról van szó, akit borzasztóan nehéz például egy inger kiváltására adott reakcióból kihozni, vagy ott tulajdonképpen őt kezelni, lenyugtatni. No, hát folytatjuk a beszélgetést ma még ebben a témában. Olyan hát, van, hogy egyik kategóriából átmegy egy kutya a másikba? Tehát ahogy öregszik, mit tudom én, a flegmatikusból melankolikus lesz.
1: Olyan idegrendszeri típusról beszélünk, azt mondom, hogy nem, de ahogy a kutya mondjuk érik, öregszik, előfordulhat, hogy nem ad már olyan intenzív választ. Azért érdekes a kérdés, mert ugye nem lehet ezt bekategorizálni, hogy most 7 éves korban akkor ez változhat, vagy 9 éves korban, vagy 3 éves korban változhat. Tehát azért mondom, hogy igenis, meg nem is.
0: Igen.
1: Tehát maga az idegrendszeri típus az adott.
0: Csak már lehet, hogy nem reagál
1: kutya,
0: annyira erősen az ingerekre.
1: Így van, ahogy érik, öregszik, azért nyilván változik is, meg benne van a mi munkánk is, hogy mit értünk el a kutyával.
0: Igen.
1: De azért ez becsapós lehet, mert sokat foglalkozunk a kutyával, és megtanultuk kezelni az adott idegrendszeri típusba tartozó kutyát, akkor lehet, hogy tudtunk rajta finomítani egy kicsit, vagy adtunk neki egy kis pluszt, és akkor megközelíthet mondjuk egy másik idegrendszeri típust alulról vagy felülről. De azért mondom, hogy mivel ezek idegrendszeri típus kategóriák,
0: ez ahogy születik,
1: élete végéig így van, ez megvan benne.
0: Igen.
1: Viszont hozzá tudunk tenni néhány olyan dolgot, amivel egy kicsit tudjuk bizonyos határok között változtatgatni ezt, hogy hogyan reagál a kutya az őtért környezeti ingerekre.
0: Most azt mondtad, hogy az átlag embernek a flegmatikus vagy a szangvinikus, ugye ez a két középső kategória ajánlható, hogyha most nem tudom, menhelyről fogadunk örökbe, akkor nyilván akik úgy a kutyával valamennyit foglalkoztak, tudnak mondani valamit, de hogyha mondjuk tenyésztőtől vásárolunk, akkor az egy jó kiinduló pont lehet, hogy az adott kutyának milyenek a szülei, és akkor nagy valószínűség a kicsi is olyan lesz, vagy zsákba macska sztori.
1: Hát, hogyha a menhelyi kutyákat nézzük, akkor ugye beszéltük már régebbi adásban, hogy érdemes szakemberhez fordulni. Mindenképpen érdemes kikérni a menhely vezetőt, vagy a menhelyen dolgozó embereknek a véleményét, akik foglalkoznak az adott kutyával, de fordulhatunk kiképző szakemberekhez is, hogy felmérje, hogy milyen állapotban van az az adott kutya,
0: igen,
1: milyen idegrendszeri típusba tartozik, és akkor meg lehet beszélgetni, hogy a családnak, vagy az örökbefogadónak, ugye mi az elképzelése, milyen kutyát szeretne, hogyha kinézte az adott egyedet, akkor ez beleillik-e abba az elképzelésbe, amit ő szeretne. Hogyha a tenyésztésről beszélünk fajta tiszta kutyáknál, sajnos nem úgy működik a tenyésztés, ahogy mondtad, hogyha két szuper kutyát összerakunk, akkor minden kis kutya
0: szuper
1: az utódok közül szuper lesz, mert a genetika azért nagyon összetett dolog, nem 100%-osan kifürkészhető, és nem lehet kijelenteni olyan dolgokat, hogy most ez a kan, vagy ez a szuka, ilyen meg ilyen kiemelkedően jó tulajdonságokkal rendelkezik, akár mondjuk mind a kettő, és az összes kiskutya olyan lesz, mert a tapasztalat az, a nagy számok törvénye alapján, hogy lesz benne a nagy átlag, az mondjuk átlagolja a szülőket, és akkor ugyanúgy alulra, felülre vannak eltérések.
0: Aha.
1: Hogy van, ami vannak olyan kiskutyák, amik nem érik el, mondjuk azt a minőségi szintet, akár küllemben, akár ösztönökben, viselkedésben, karakter, temperamentumban, amit szeretnénk, és vannak olyanok, akik esetleg túl is tudják teljesíteni a szülőket, hát ez a ritkább.
0: Ez a ritkább.
1: Ezért vannak ugye a tenyész kiválasztó rendezvények, mondjuk tenyész szemlék, tenyész alkalmassági vizsgák, meg nyilván a kiállításoknak is valamilyen szinten ez lenne a feladata, de ugye erről beszélgettünk, hogy sajnos azért a szubjektivitás azért nagy mértékben meghatározza ezeket a bírálatokat, a kutyák elbírálását. Nyilván, ahol teljesíteni kell, ott azért egyértelműbben látszik, hogy az adott kutya hogyan teljesít, de mondjuk egy küllem elbírálásánál a szubjektív elbírálás az nem mindig találkozik a közönség véleményével. mondjuk így.
0: Na hát izgalmas, hogy milyen idegrendszeri típusú kutyák vannak, azért érdemes mindenféleképpen szerintem szakemberre konzultálni, hogyha kutyát szeretnénk befogadni a családba. Legközelebb pedig hát egy kicsit vadászunk majd, bizonyára nagyon sok gazdi tud arról beszámolni, hogy a kutya, ahogy jönnek a darazsak, mindet meg akarja ölni, mi meg azt hiszük, hogy meg fog tőle fulladni a kutya, és hát persze ott vannak a pockok, a patkányok, a vakondok, minden, ami a föld alatt van és előjön onnan. Ezzel folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen.

Május 18-a van, ma az Alexandrák és az Erikek ünneplik névnapjukat, ez az év 138. napja, tehát az évből még 227 nap van hátra. Ma van Szent Első János pápa emléknapja, 1969 óta, fontos, hogy ma van 78 óta a múzeumok nemzetközi napja, és ma van az internet világnap. Na nézzük, milyen események történtek ezen a napon. 1514-ben Dózsa György a keresztes had vezére Cegléden kiáltványt bocsájtott ki, amelyben az egész jobbágyságot felkelésre szólította fel. 1521-ben a magyar-török háború ezen a napon kezdődött el, első Szulajmán hadat üzent második Lajosnak. 1600-ban Vitéz Mihály havasföldi vajda csapatai élén bevonult a moldvai Bakau városában. 1804-ben Bonaparte Napóleont, a francia szenátus császárrá nyilvánította első Napóleon néven. 1944-ben Márton Áron római katolikus püspök a kolozsvári Szent Mihály templomban elmondott szentbeszédében megdöbbenését fejezte ki a zsidó ellenes intézkedések miatt. Ugyanekkor Sztálin parancsára megkezdődött a krími tatárok tömeges deportálása az üzbék területre. 1977-ben Genfben 33 ország, köztük az USA és a Szovjetunió képviselői aláírták a környezeti hadviselés tilalmáról szóló egyezményt. 1980-ban kitört a Mont Saint-Helen vulkán, és hát 1057 ember halálát okozta, és 3 milliárd dolláros kárt is okozott. 1990-ben pedig ezen a napon rehabilitálták Mindszenti József bíboros hercegprímást. Volt Forma 1 is, 52-ben a svájci nagydíjat a Ferrari színeiben Piero Taruffi nyerte meg. 58-ban, 69-ben és 80-ban a monakói nagydíj volt ezen a napon, 2003-ban pedig az osztrák. És akkor nézzük, kik születtek ezen a napon. 1048-ban Omar Hayam perzsa matematikus, fizikus, asztronómus, filozófus, költő. Svejde József honvéd tábornok, az aradi vértanúk egyike 1796-ban. Bokai János magyar orvos és sebész doktor, szemész orvos, egyetemi tanár, gyermekgyógyász.

Juhász egyetemi tanár, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője 1822-ben. Rá 8 évre megszületett Goldmar Károly magyar zeneszerző, Mészöly Géza magyar festőművész 1844-ben született, Nagy Sándor a magyar festőművész grafikus 1869-ben, Bertrand Russell velszi származású brit főrend, matematikus, logikus, filozófus, szociológus 1872-es, Walter Gropius német mérnök, építész, a Bauhaus iskola alapítója 1883-as, Radkovszky Ferenc, Kossuth Díjas magyar gépészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, 1900-ban született, rá 6 évre Balázs Samu, Kossuth Díjas magyar színész. 1914-ben ezen a napon született Boris Hristov, bolgár operaénekes, Zsigmond Ede magyar költő 16-os, második János Pál lengyel származású pápa 1920-ban született, és 2005-ben hunyt el. 28-ban megszületett Domokos Géza erdélyi magyar író, politikus, műfordító, László Fialadár erdélyi magyar író, költő, Kossuth Díjas 37-es, Keleti György magyar katonatiszt, országgyűlési képviselő 46-ban született, ő 94 és 98 között ugye honvédelmi miniszter is volt. Csongrádi Kata magyar színésznő 53-as, Mihály Kretó osztrák, román származású zenész, zeneszerző, énekes az Enigma együttesből 57-es, Galla Miklós a humorista 59-es, Borbély László magyar színész 62-es, akárcsak Szandra a német popénekesnő. 71-ben ezen a napon született Lackfi János magyar író, költő, tanár, még Grecsó Krisztián magyar költő, író 76-os.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Been a long time, long time. Wishing to left you, without a door.

Nem volt szép az idő a hétvégén, de mi lesz a folytatásban? Holnap sok napsütés várható már, azért ez jó hír, de északkeleten lehetnek reggel még rétegfelhős, sőt, ködös helyek is. Fátyol és gomoly felhővel, helyenként ezek magasra törnek, majd így záporok, zivatarok előfordulhatnak kedden, de inkább az északkeleti és a nyugati, délnyugati tájakon idehaza. Az északi a szél csak helyenként élénkül meg holnap, de zivatarok környezetében azért átmenetileg megerősödhet a légmozgás. Holnap hajnalban 4-11 fokra ébredünk, délután 18-23 fok lesz.

0: szemben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot, e-mail címünk ékezetek nélkül nyiregyhaza@oc.hu.
5: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
6: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szapkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
9: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
8: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
0: Köszönjük szépen a híreket, visszavárunk egy óra múlva újra. Nagyon kellemes szép hétfő délelőttöt kívánok. Ma az Alexandrák és az Erikek, holnap az Ivók és a Milánok ünnepelnek. Hogyan jelez a bérrendszerünk, hogyha probléma van? Aztán köszöntjük majd Szandrát és a 90-es évekből. Tartalmas szórakozást!

Fontos, hogy figyeljük a testünk jelzéseit. Nos, hogyan is jelez a bélrendszer, ha valami nincsen rendben? Már is segítek ezzel kapcsolatban. Ha valamelyiket tapasztaljuk azok közül, amiket most fogok mondani, akkor érdemes fölkeresni egy szakembert. Az elmúlt években a bélrendszer egészsége nagyon fontos témává vált az egészségügyben. Ha figyelembe vesszük, hogy a bél mikrobiom, azaz a bélben élő mikroorganizmusok közössége hogyan kapcsolódik a test szinte minden részéhez, az emésztés kulcsfontosságú szerepet játszik a mentális egészségtől az immunrendszer működéséig, akkor érthető, hogy az emberek keresik a mindennapi módszereket, hogy optimalizálják a bélrendszerük egészségét. Ugyanebből az okból kifolyólag azonban a rossz bélműködés a tünetek széles skáláját okozhatja, amelyek közül néhány nem is érinti a bélrendszert. Trükkös lehet megmondani, hogy a bélrendszer egészségi állapota jó-e vagy sem, illetve hogy a látszólag véletlenszerű egészségügyi panaszok, amelyekkel küzdünk, valóban a bélrendszer állapotával függnek-e össze. Hogy a dolgok még zavarosabbak legyenek, ezek az egyéb mentális és fizikai jelek nem feltétlenül jelennek meg a nyilvánvaló emésztési tünetekkel egy időben, ami megnehezíti a kettő összekapcsolását. Szóval, melyek azok a mentális és testi jelek, amelyek arra utalnak, hogy a bélrendszernek szüksége van egy kis segítségre? Na segítek, mert hogy a kiskegyed ezzel kapcsolatban hozott egy összeállítást. Sokan tudjuk, hogy milyen érzés a stressz és a szorongás miatt, amikor gyomorgörcsünk van. Dr. Aditya Srinivasan, a New York-i Lenox Hill Kórház gastroenterológusa szerint azonban ez az ellenkező irányban is működhet. Konkrétan a bélrendszer jeleket küldhet az agynak, hogy szorult helyzetben van. Ezt a neuronok, vagyis idegsejtek segítségével teszi, amelyek az egész testben a jelek továbbításáért felelősek. Valójában több neuron van a gyomor és bélrendszerben, mint az agyban, döbbenet, nem? Így a bélrendszeri problémák minden bizonnyal okozhatnak hangulati problémákat is, például ingerlékenységet vagy szorongást, mondta. Ha nem tudjuk abba hagyni az ásítást, vagy túl fáradtnak érezzük magunkat ahhoz, hogy napról napra normálisan éljünk, még akkor is, ha éjszakáról éjszakára az ajánlott alvás mennyiséget megcsináljuk, akkor a kiegyensúlyozatlan bélrendszer is hibás lehet. A gastroenterológus szerint ez részben összefügghet az említett hangulati problémákkal, amelyek komolyan megzavarják a kialvatlanságot. Mi több, ha a bélrendszer nem szívja fel megfelelően a tápanyagokat, az felszívódási zavarokhoz vezethet, és negatívan befolyásolhatja az energiaszintünket. Lehet, hogy a fáradtsággal kapcsolatos agyi köd, szellemi nehézség, memóriazavarok és hasonlók is előfordulnak, amelyek szintén gyakran a bélrendszer egyensúly hiányához kapcsolódnak. Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy számos egészségtelen életmódbeli szokás is megzavarhatja a jó alvást. Amikor a bélrendszeri problémák megzavarják a szervezet azon képességét, hogy megfelelően felszívja a tápanyagot, Dr. Srinivasan szerint borzasztó fejfájás is lehet ez. A The Journal of Headache and Pain szerint ez összefügghet a bél-agy kapcsolattal és gyulladással. A migrén egy kicsit bonyolultabb, de azért van összefüggés a migrén és a hasi fájdalom között is. Johanna Salazar, regisztrált dietetikus, táplálkozási szakember pedig azt mondta, a mikrobiális egyensúlyhiánytól kezdve az általános emésztési zavarokig a rossz bélműködés székrekedést és puffadást okozhat. De vajon honnan tudjuk, hogy milyen a típusú emésztési bajunk van a bélrendszerben? Nos, ha puffatnak érezzük magunkat, vagy székrekedést tapasztalunk, gondoljuk végig, mit tettünk, ittunk az elmúlt két napban. A túlságosan teli érzést minden bizonnyal okozhatja valami, amit ettünk, vagy hogy nem ittunk elég vizet. Ha azonban a székrekedés és a puffadás hét napnál, tehát egy hétnél tovább tart, akkor menjünk orvoshoz. A rossz bélműködés másik meglepő jele a rossz lehellet. Ha a széklet nem ürül megfelelően, például krónikus vagy gyakori székrekedés esetén, az méreganyagok felhalmozódását okozhatja a szervezetben, ez pedig rossz lehelletet eredményez. A rendszeres székletürítés mindenkinél más és más, de összefüggésben a rendszeres a napi 3 székletürítéstől a 3 naponta egyik terjedhet. Ha tehát a gyakorisága megváltozik, és tüneteket okoz, vagy zavarja mindennapi életünket, akkor ez is egy sürgető jel, hogy menjünk orvoshoz. Salazar szerint a bélproblémák is kiválthatják az ételérzékenységet. Az egyik leggyakoribb példa a szivárgó bél, amely a bélrendszer sejtjeinek áteresztő képességére utal. De figyelnünk kell a bőrünkre is. A bőrgyulladásos tüneteknek számos lehetséges kiváltó oka van. Többek között allergia és stressz, de bizony a bélrendszer rendellenes működése is szerepet játszhat ebben.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ma is beszélgetünk az inkontinenciáról Kertner Csaba urológus nőgyógyásszal. Üdvözlöm, doktor úr!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát csak ámulunk és bámulunk, hogy az elmúlt adásokban, amikről beszélgettünk itt az inkontinencia kapcsán, számomra az egyik tanulság az az, hogyha megtörtént és van, akkor ne szégyeljük, ne kezdjünk itt romokba heverni rögtön, hanem keressünk fel egy szakembert, például önt, mert hogy az elmúlt adásban a pessáriumról is beszéltem, amit régen ugye a fogamzásgátlásra használtak, de van most kifejezetten már inkontinenciára pessárium, és hát tényleg csak ámultam és bámultam azon, amit a legutóbbi adásban mesélt, hogy van, amit föl lehet használni, fel lehet tenni akár 2 évre, és van, amit a hölgyek saját maguknak kezelhetnek, és hát szövődménymentesen, kényelmes, jó életet lehet élni. De mi van akkor, hogyha valaki mégis úgy dönt, hogy nem pessárium, hanem műtét? Milyen műtéti eljárásokkal kezelhető az inkontinencia?
2: Első körben meg kell határoznunk, hogy milyen elváltozás okozza az inkontinenciát, és itt a műtéti kezelésről gyakorlatilag csak a stressz inkontinenciáról beszélünk. Sok mindenkinek, sok hölgynek mélyeltávolítást végeztek, olyan akkor a mély felfüggesztő készülékét tulajdonképpen ki kell vennünk műtét során. Az alapvető probléma mindenféle stressz inkontinencia kialakulásakor az az, hogy a kismedencei szerveket felfüggesztő inak és szalagok vagy hiányoznak műtét miatt, vagy pedig nagyon meggyengültek a változókori hormonhiány, hormonváltozás miatt. Ilyenkor beszélünk hólyagsérvről, végbélsérvről, a méh vagy a hüvelycsónknak a süllyedéséről. Az eredeti anatómiai helyzetet kell visszaállítanunk. Valahogy biztosítanunk kell, hogy megfelelő feszességű legyen a hüvelyfal, illetve a hüvelycsonk, illetve a méh is megfelelő helyzetben legyen. Régebben alkalmaztak erre úgynevezett sima, egyszerű hüvelyfali plasztikákat. Ezek nagyon egyszerű műtétek, nagyon könnyen elvégezhetők, kevés szövődményveszélyük van, viszont nagy a kiújulás veszélye. Egyes statisztikák szerint 2-3 éven belül a betegeknek akár a fele is ugyanolyan panaszokkal jön vissza, mint amilyenekkel először megkeresett minket. Az utóbbi időben, az utóbbi néhány 10-20 évben felkapottak lettek a mindenféle sérvhálóknak a használata a nőgyógyászatban is. Ezeket a hüvei hálókat nagyon nagy számban alkalmazták, főleg Amerikában. Megpróbáltuk mi is, csak az elmúlt 11 néhány évnek a adatai, illetve a beteg követései kiderítették, hogy a nőgyógyászatban nem biztos, hogy nagyon jó helye van ennek a hálós, hüvei hálós dolognak. Viszonylag sok volt a szövődmény.
1: De milyen szövődmény?
2: Úgyhogy a háló kilökülése, befertőződése. Nagyon-nagyon nehéz olyan, nagyon nagy gyakorlat kell ahhoz a műtéti technikához, hogy ezt jól el lehessen helyezni, ezt a hálót. Én első perctől kezdve sem használtam ilyen hüvei hálót olyan hölgyeknél, akik házasságban éltek például. Teljesen lehetetlenné teszi a...
1: Tehát nyilván ez érthető is, nem?
2: Igen, egészen merev, heges lesz a hüvelyfal. Ennek a hálónak nagyon jó helye van ott, ahol viszonylag rövid műtéti beavatkozása, kis megterhelésű műtéti beavatkozása van szükség, mert nem bírná esetleg egy idős szervezet az altatást, a vele való műtéti megterhelés, tehát lehet háló műtétet csinálni, nagyon-nagyon meg kell válogatni, hogy mikor.
1: Igen.
2: Viszont stressz inkontinenciában a leggyakrabban az fordul elő, hogy a húgycső megfelelő speciális része nincs egy speciális innal alátámasztva, ez meggyengül. Na most ezt a nagyon-nagyon keskeny, akár 1 centi vagy 1 centinél keskenyebb részt, a húgycső előső részén viszont nagyon-nagyon jól lehet pótolni egy szalagszelű hálóval. Aha. Ez a műtét körülbelül 15 perces, komolyabb érzésrendítés nem kíván, nagyon-nagyon kevés a szövődmény veszélye, és hát a statisztikák szerint ez bőven 90% fölötti az eredményesség.
1: És úgy is marad? Tehát, hogy nem tér vissza utána a probléma? Tehát ez azt jelenti a 90%?
2: Igen, ez most, hogy így mondjam, így hétköznapi módon így garanciát egy olyan 10-15 évre tudunk, ennyire látunk rá körülbelül
1: nagyon
2: most.
1: Jó.
2: Ez egy nagyon-nagyon jó műtétes megoldás, illetve hogyha valaki, főleg fiatalabb korban értendő ez, ha valakinek komolyabb süllyedése, mély vagy hüvei süllyedése van, az igazán 21. századi műtét az a laparoszkópos mély, illetve hüvelycsonk felfüggesztése a hasüregben elhelyezett, teljesen más rétegben mint a hüvei háló, de itt elhelyezett sérf háló segítségével kifeszítjük a hüvei falat, illetve a hüvei csonkot a megfelelő eredeti helyére.
1: Sok helyen botlunk bele az interneten abba, hogy az inkontinenciánál azt szokták említeni, hogy ugye ezek a tartószalagok nyúlnak meg, és akkor nyomás helyeződik ugye a húgyhólyagra, hogy a méh lentebb megy, és hogy ma már nem kell ezeket a szalagokat műtéti úton felvaratni, hanem akár lézerrel is meg lehet oldani. Erről mi a véleménye?
2: A lézer egy elég speciális eljárás. Megvan a helye az inkontinencia kezelésében. Alapvetően tudni kell, hogy ezt amikor kitalálták évtizedekkel ezelőtt, akkor ezt nem az inkontinencia kezelésre találták ki. Ez egy szépészet, egy plasztikai műtét volt, nőgyógyászati szempontból is. A megfigyelés az volt, hogy nagyon-nagyon jól javítja az inkontinens, csökkenti az inkontinens panaszokat, és az odáig jutott, hogy azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt vette föl az amerikai egészségügyi hatóság az inkontinencia kezelésére is alkalmas módszerek közé. Ha valakinek kisfokú az inkontinenciája, kisfokú az anatómiai eltérés, akkor egy nagyon-nagyon jó megoldás jelentett a lézeres beavatkozás.
1: De nem végleges, mert nekem több ismerősöm is így szülés után küzdött problémákkal, és ők megcsináltatták ezt a lézereset, és pár év múlva visszajött a probléma.
2: Mindenképpen ezt el kell mondanom mindig a betegnek, egy olyan évente, másfél évente a kezeléseket ismételni kell. Én két kezelést csinálok alapból az első alkalommal, és utána egy-egy kezelést körül évente, másfél évente ismételni kell.
1: Hogyha valaki nem a lézer mellett dönt, hanem mondjuk, hogy akkor azokat a tartószalagokat rövidítsék meg, húzzák vissza, akkor ez milyen műtéti eljárás?
2: Ez, amit az előbb felsoroltam, ez gyakorlatilag a hasi alaporoszkópos.
1: Tehát akkor ez abba a kategóriába tartozik. Aha. Na, hát ismét sokat tanultunk, az utolsó beszélgetésünk holnap már a férfiakról szól, hiszen a diagnózis már náluk is megvolt, de hát hamarosan akkor a kezelés módjairól is fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.

0: FM-ből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

0: Best FM.
1: Élvezd minden percét.
2: Tini koromban én bírtam Szandrát, nos Sandra N. Lauer, asszony nevén Sandra Cretu, majd Sandra Menges, ezen a napon született, 1962-ben ugye egy német pop énekesnőről van szó, az Arab Trio vezető énekesnőjeként szerzett magának nemzetközi hírnevet, aztán szólistaként dolgozott 85-től, rövid időn belül ő lett az első számú német popdíva, és ezt a pozícióját évekig meg is tudta őrizni. Szóló karrierjében férje, szintén világhírű alkotó a könnyűzenében, Michael Cretu, aki furcsa módon szintén ezen a napon született. Szóval ő támogatta Sandrát, és így részt vett férje által vezetett zenekar az Enigma munkájában. És 95-ben született gyermekeik, egy ikerpár, Nikita és Sebastian, a pár Ibizában él, és 2007-es válásukig tulajdonképpen, bocsánat, ott éltek, tehát már múlt idő. Miután az arabeszkel végig szántották, végig turnézt a fél Európát és a távol keletet, már érezhető volt, hogy a siker sorozatnak rövidesen vége, a diszkózene nagy népszerűsége hova tovább a múlté. Sandra kezdett kifelé kacsingatni, tehát a trióból Cretu segítségével újabb szóló kislemezt adott ki. Japanese Wild szinten, színmel, és hát a német Alphaville együttes akkoriban rendkívül népszerű angol nyelvű slágerének, a Big in Japannek a német változata volt ez, de nem lett sikeres. A következő évben viszont ténylegesen feloszlott a zenekara, amiben szerepet játszott Sandra újabb önálló kislemeze, a Mária Magdaléna. Nos, ez óriási európai siker volt, 21 országban került a toplista élére, további 5 országban pedig benne volt a legjobb 10-ben, és akik azt hitték, Sandra csupán egy slágeres előadó, ezt rövid időn belül hát megcáfolta, mert hogy jött az In the Head of the Night című új sláger, aztán a szerzeménye Sandra még a Tokyo Music Fesztiválon is részt vett, ahol második lett, előtte pedig megjelent a The Long Play című első albuma. A 8 dal tartalmazó korongról a Little Girl ugyancsak feliratkozott a slágerlistákra. Ma van a születésnapja Sandrának, ő a napsztárja.

0: családias, emberközpontú a gondolkodásotok.
1: Nagyon szeretem a rádiójukat. Nekünk a családnak ez a lételeme.
2: Bárhol is vagy, ott van veled.

Szendi Hajni vagyok, megérkeztek az újdonságok a hazai mozikba, van mire nézni, van miből választani. Természetesen az új filmek egy pár régét kitaszítottak a filmszínházakból, de hát így szokott ez lenni. Na nézzük akkor, mik az újdonságok. Ki hitte volna, kettő az összeesküvő, ez egy francia vígjáték címe, ez is megérkezett a hazai mozikba, illetve egy magyar koncertfilm is egészen pontosan. Az a címe, hogy a Hangok filmje, Duka Elemér Gypsy Chamber Orchestra élő koncert, ez az, amit megnézhetünk a moziban. A szeretet, ami megmarad, ezzel a címmel egy izlandi, dán, svéd, francia vígjáték debütált nálunk. Az apám Victor Hugo, ezzel a címmel egy francia filmdráma érkezett. A gyerekeknek itt a Bori, a mozi film, illetve hát aki szereti a metal zenét, az Iron Maiden-t is megnézheti a moziban, mert hogy a Burning Ambition című amerikai dokumentumfilm is debütált. Kill Bill, a teljes véres történet, nem csinálták újra a filmet, de újra nézhetjük ezt az igazán kultikus, véres és hát döbbenetes képkockákkal rendelkező alkotást. Az akciófilmet 2004-ben készítette el Tarantino, Uma Thurman főszereplésével többek között, és most ez a film visszatér a hazai mozikba, akárcsak a Top Gun Maverick 2022 után újra látható, és hát a következő héten is lesznek majd ilyen visszatérő filmek, szóval régi és új, egy helyen, jó szórakozást!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
4: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös baggulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Kötet bemutatót tartottak Nyíregyházán, és színes programok az ünnepi könyv héten. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza Kossuth tér a kiinduló pont, a végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a szabolcsi vármegyeszékhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
6: Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti, és hát nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagy felüli rágyos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, hogy beillesztik a programjukba.
5: Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éve született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg, és a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkáját, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érteklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki ebédel, megyünk tovább, ez a Best FM a 103.9-en, és Szendi Hajni vagyok, mindjárt bemutatom a napemberét, aztán pedig egy igazi superfood lesz az alapanyagunk, a brokkoli. Friedrich Antal séfhoz egy kiváló receptet hamarosan.

Jön nálunk a napemberem, a Goldmark Károly, németül Karl vagy K. Goldmark, aki Keszthelyen született 1830-ban ezen a napon, és a zsidó származású, német anyanyelvű, magyar-osztrák zeneszerző, hegedűművész és zenepedagógus. Bécsben hunyt el 1915-telén. Szegény kántor család gyermeke volt, zenei tanulmányait édesapja egyik énekes kollégájánál kezdte, aki hegedű játékra oktatta, majd Sopronban és Bécsben folytatta. Taníttatását mindvégig féltestvére Goldmark József finanszírozta, aki vegyészmérnöknek tanult az osztrák fővárosban. Anyagi gondok miatt tanulmányait így is félbe kellett szakítania. Sokáig autodidakta módon képezte magát tovább, majd lehetősége nyílt beiratkozni a Pécsi Konzervatóriumba. A forradalom és szabadságharc idején Sopronban és Győrben működött színházi zenészként. Ebben a minőségében került Budára 1850-ben, ahol egy évet töltött és megismerte a korszak divatos opera szerzőinek darabjait. 1851-ben visszatért Bécsbe, ahol a Bettelheim család vette pártfogásába. Az ő körül közreműködésükkel kerülhetett sor Goldmark első szerzői hangversenyére 1857-ben. A zeneszerző a sikeren felbuzdulva Pestre utazott, ahol szintén nagy sikert aratott szerzői hangversenyével, de anyagilag nem érte meg neki a magyar fővárosban. Maradni visszatért Bécsbe, ahol gyakorlatilag egész hátralévő életét töltötte. 1865-ben mutatták be Sankuntala című nyitányát, amely meghozta neki a várva várt nemzetközi sikert. Goldmark ezután kezdett gondolkodni egy opera komponálásán. A munkának két év múlva hozzá is fogott, és 1872-ben elkészült vele. A bemutatóra sok viszontárság után végül 1875-ben került sor Bécsben, de óriási sikerrel. A Sába királynője a század egyik legnagyobb közönség sikere lett Európa szerte, amely meghozta szerzője számára hírnevet. Goldmarknak ezután már nem volt anyagi gondja, és még 5 operát komponált, de ezekkel csak mérsékelt sikereket aratott, az utolsó téli regét kivéve. Élete utolsó évtizedeit addig nem ismert lánya aranyozta be. A zeneszerző örömmel tette eleget apai kötelezettségeinek. Az első világháború kitörését eleinte lelkesen fogadta, de unokája elestét halva ágynak esett és meghalt. Stílus és forma tekintetében Goldmark zenéje szerencsés és egyéni ötvözete mindannak, amit a romantikus zene előtte és működése idején megteremtett. A pátosz és a forró lírai hangvétel, valamint a konvenciókhoz való kötődés és a kísérletező kedv kontrasztja jellemzi. Műveiben érződik a kitűnő zenei humora, hangszínező fantáziája és gazdag dallam invenciója. Kései műveit erősebb nosztalgikus hangvétel hatja át. Számos magyar jellegű művet írt, ezek azonban nem tartoznak a legsikeresebb darabjai közé. Egyes kamara műveibe és zongora darabjaiba verbunkos motívumokat épített be, amelyek megkapó erővel hatnak. Vonzódott a programzenéhez is, és az irodalmi ihletésű műveit leszámítva gyakran adott címet saját alkotásainak, és ezen a napon született Goldmark Károly, így ő a napemberem.

0: súlyoznak.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.

0: A legutóbbi adásban a sóska volt az alapanyagunk Friedrich Antal séffel, aki elmondta, hogy általában ebből vagy leves készül, vagy főzelék, de inkább az utóbbi. A brokkoli esetében pedig szintén az jut az emberek az eszébe, hogy na, csináljunk belőle brokkoli krémleves, pirított magokkal, vagy ráncsuk ki. De hát azt hiszem, hogy a brokkoli ennél sokkal színesebb is lehet. Szia, Anti!
1: Szia, Hajné! Köszöntöm a hallgatókat is! Igen, természetesen, mert is valamilyen szinten ez egy superfood is, hogyha onnan nézzük, illetve persze a római birodalom idején már ismerték a brokkolit, és nem hiszed el, olaszul brokkoló a neve.
0: Na, no, mi jó hangzik.
1: Tehát összejön ez a dolog. Az olaszok nemesítették és tették nagyon népszerűvé, és a 18-19. Században kezdett világ hódító útjára menni, és Egyesült Államokban az olasz bevándorlók vitték magukkal, és hogyha nézel én átlagos amerikai filmet, akkor amikor esznek, akkor biztos, hogy vagy zöld borsó, vagy brokkoli, vagy zöld bab, de valami zöld színű mindig.
0: Tényleg,
1: van,
0: amúgy, igen.
1: Rákcsálnak. Többek között a brokkolit. Az egyik közvetlen rokona persze a karfiol, tehát ők nagyon jó barátságban vannak, meg vannak különböző a pagoda karfiol.
0: Jó, ez az is zöld
1: és finom. A nemesítéséből van összevariálva, de tényleg a krémleveseken keresztül, a párolt brokkolin keresztül, amit utána akár egy pirított dióba forgata, és tökéletesen össze lehet rakni. Különböző bundázással ki lehet sütni. Nem csak a egyszerű bécsi bundázással, de vannak ezek a pankó bundán, a párizsi bundán keresztül, de a japán bundázások is tökéletesen jó kis kiegészítést adnak. De hogyha csak megvan egy kicsit blansírozva, és utána egy cheddar sajttal megszorog, sütőmet megsütjük, akkor is egy tökéletes finom ételt, köretet kapunk. De a fokhagyma meg egy kis citrommal, amikor ízesítjük a brokkolit, az is nagyon jól emeli és kiegészíti ezeket az ízeket. És az tényleg az az érdekes, hogy amikor készítesz akár egy krémlevest is, és érzed, hogy majdnem jó ez a leves, de valami hiányzik, akkor raksz egy csöpp citromot bele a brokkoli leveshez is. Hmm. Akkor pont annyi kis savasság ad neki, hogy hoppa, pont ez kellett. Úgyhogy én állítom azt, hogyha valaki ízesít, és sóval, cukorral próbál, meg sóval, borssal, cukorral próbál ízesíteni, hogy akkor ebben a főzelékben, levesben, bármiben ez szükséges, és még mindig nem érzi azt, hogy hú, ez az, amit várok, akkor próbáljon egy kis citromot, vagy savat belerakni, és akkor kiderül, hogy pont az hiányzott. Mert az egy ilyen kis nüansz, ezt sokszor elfelejtik, és az adja meg a finboraszóját, hogyha úgy mondjuk.
0: Igen, mert ez úgy eszünkbe se jutna.
1: Pontosan. És ezért most én egy brokkoli krémlevest fogok közreadni, amiben a brokkoli meg a burgonya adja majd a sűrítés alapját, de természetesen van benne egy kis tejszín, meg egy kis vaj is, meg szerecsendióval ízesítjük. Ez egy nagyon egyszerű, de tényleg finom leves, úgyhogy ezt merem ajánlani mindenkinek.
0: Akkor Anti Séf, az Amatőr Facebook oldalán ott lesznek a részletek. Anti, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen!

Nekem teljesen mindegy, hogy hány órakor kell kelnem, ha fölkelek, rövid időn belül, ahogy megiszom a kávét, utána már reggelizek is, és ez mindegy, hogy hajnali, mondjuk 5 vagy 6 órakor van, vagy 8-9 órakor, tehát a reggeli az nekem abszolút egy alap dolog, de nem volt ez mindig így. Egészen az egyetem végéig soha nem reggeliztem, sőt, még utána sem. Hát ennek meg is lett egyébként az eredménye, mert hogy inzulin rezisztencia alakult ki nálam, amit hát azt mondta a belgyógyász, hogy többek között ennek köszönhetek, mert hogy össze-vissza ingadozott itt a vércukor szinten. Hát kérem szépen, a szakemberek is figyelmeztetnek arra, hogy miért nem szabad kihagyni soha semmilyen körülmények között a reggelit. Ha van olyan étkezés, amely nélkül egyetlen reggelt sem tudnánk elképzelni, az nyilván a reggeli, de sokaknak ez természetesen nem természetes. Magyarországon nagyon sok olyan hely a világban is van, ahol két csoportba oszlunk, hogyha reggelizésről van szó. Van, aki minden nap arra törekszik, hogy reggelizzen, és van, aki azt mondja, hogy ő még véletlenül sem szokott enni reggel. Vannak olyan elképzelések, amelyek szerint a reggelizés egyenesen a napunk legfontosabb étkezése. Ennek tükrében pedig még ilyen

És nem csak a testünknek, a szervezetünknek tesz jót, hanem bizony a lelkünknek is. Lehet, hogy 10 perccel előbb kell felkelni emiatt, de mindenféleképpen megéri. A reggeli ugyanis energiát ad, fokozza a teljesítményünket, a koncentrációt, segít beindítani az anyagcserénket, és gyakorlatilag megakadályozza azt, hogy a nap későbbi óráiban próbáljuk a hiányzó energiát pótolni. Tehát a többi étkezésnél együnk jóval többet, mint amennyire szükségünk lenne, mondta Polonkai Zsófia a Glamournak. Persze, akármennyire is fontos a reggelizés, nem arról van szó, hogy ébredés után egyből le kell ülnünk az asztalhoz, de az sem ideális, ha étgyomorra vagy néhány korty itallal a gyomrunkban órákkal később habzsolásba kezdünk. Az lenne az ideális, hogyha a felkeléstől számított másfél órán belül megreggeliznénk. Vannak, akik megisszák a napindító kávét, teát, aztán inkább a 10 óra idejében kezdenek neki a giga reggelinek. Ez nem túl szerencsés a vércukorszint szempontjából sem, amely befolyásolhatja hosszú távon a súlyunk megtartását, ami pedig kihat az egészségünkre. Ha viszont egyáltalán nem reggelizünk, az a koncentrációnkra és az éberségünkre is kihat. Nos, arra szokták a szakemberek felhívni a felnőttek és a gyerekek figyelmét, hogy a reggeli nélkül végigült matek óra vagy az első meeting a főnökkel nem lesz olyan hatékony, ha kihagyjuk a reggelit. A magyarázat roppant egyszerű. A cukor vagy más néven szénhidrát az agyunk legjobb barátja. Tehát egy megfelelően összeállított reggeli energiát ad, támogatja az agy működését, a kognitív funkciókat és segít abban, hogy koncentráljunk. Mindezek mellett pedig kihat a hangulatunkra is. Biztos mindenki tapasztalta már, hogy a kimaradt reggeli vagy a nap bármely másik főétkezésének elhagyása azzal jár, hogy morcosak leszünk, idegesek vagy fáradékonyak. Ezek pedig mind-mind befolyásolják a hangulatunkat, amely szintén a vércukor ingadozásának köszönhető. Gondoljunk csak bele, mennyivel kellemesebben indul a nap, ha nyugalomban és csendben a reggelink mellett üldögélve ébredezünk, és végig gondoljuk azt a napot, ami előttünk áll. Ha már rászántuk magunkat arra, hogy reggelizzünk, és hát bízom benne, hogy sokan rászánták magukat, vagy valaki eddig is nagy hangsúlyt fektetett rá, de nem biztos, hogy jól tette azt, amit az asztalra tett, szóval fontos az, hogy a rengeteg tápláló opció közül a jót válasszuk ki. Általánosságban elmondható, hogy az összetett szénhidrátokban rozsban gazdag reggeli ad hosszabb távon energiát, ugyanis ezeknek lassabb a felszívódása és tovább telítenek. Készíthetünk szendvicset. Teljes kérlésű pékáróból, zöldségekkel, különböző zöldség, hús, hal, májs, sajtkrémekkel. Ott a túró is, az is egy jó választás. De süthetünk tojást, vagy főzhetjük, ehetünk gabonapejhet, zabkását, natúrjoghurttal, gyümölcsökkel, olajos magvakkal. Hétvégén pedig, amikor több időnk van, süthetünk, főzhetünk tojást, amely szintén zöldségekkel, teljes kérlésű pékáróval, tökéletes választás. Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel is. Ideális reggeli folyadék lehet a tea, a frissen facsart gyümölcslevek, a víz, a tej és a kávé, természetesen egyiket sem magában üres gyomorra. És hát amit mindenféleképpen kerülni kell, azok az egyszerű szénhidrátot tartalmazó pékáruk és üdítő italok, amelyek gyorsabban szívódnak fel, tehát hirtelen megemelik a vércukorszintet, ami ezután hirtelen leesik és jön a farkaséség. Ezáltal hamarabb érezzük magunkat éhesnek, nem telítenek annyira, és egész nap tulajdonképpen másból sem állunk majd, csak eszünk, eszünk és eszünk.

Pillanatokon belül jönnek a hírek, amiben majd egyébként a hírek után is lesz közvetlenül egy kis közlekedési infó, de én is mondok egy párat, de most nem Nyíregyházáról, hanem úgy általában a Vármegye útjairól. Na nyissunk akkor az M3-as autópályával, ahol Budapest felé Nyíregyháza térségében zajvédő falat építenek, éppen ezért a 227-es 25-ös kilométer szervény között lezárták a belső sávot. Budapest felé a 267-es jelű Máté szakasz, Szatmár-Németi csomópont lehajtó ágát is lezárták. Van terelő út, használni kell az M3-as autópálya végcsomóponti körforgalmától, a 41-es, 49-es főutat, ezt kijelölték, tehát nem nekünk kell kitalálni, hogy na vajon merre menjünk, hanem ott van erre mindenféle jelzés. Vásárosnamény felé a 267-es kilométernél lévő Máté szakasz csomópont lehajtójánál útszűkület van, útfelújítás miatt. Idéglenesen forgalomba helyezték az épülő M49-es autóút egy szakaszát a jármű körforgalom és az M3-as autópálya között. A 49-es főúton Őr közelében a 7-es, 8-as kilométer között zajlik az építkezés, Kocsord és Györtelek között pedig a 26-os kilométernél, illetve Ökörító Fülpös térségében az M49-es autóúthoz csomópontot alakítanak ki, mind a két munkaterület közelében csak félpálya használható. Jó utat, jönnek a hírek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jó lakni kötelező.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
4: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünköst hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
5: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
4: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat 44 13 44,
7: vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
8: Rendelkezz adód 1%-áról. Támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
9: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
10: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a 3. féléptől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Most
9: pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Friss hírek, információk, 2 órakor jönnek majd újra a mostani frisseket, és köszönjük szépen. Nem mindegy, mikor mit iszunk, hamarosan ez lesz a témánk, aztán a nyári táborokat próbáljuk majd Dobák Zita dietetikussal megtervezni. Sok gyereknek van speciális étkezés igénye, nyilván ilyenkor a szülő szeretne nyugodt lenni, hogyha a gyereke elmegy egy táborba, akkor ezt a diétát, ami kötelező, ott is tudják tartani. Megoldható-e ez? Természetesen el fogom mondani.

Iszunk a folytatásban, de nem mindegy, hogy hogyan. Négy szuperkáros ivási szokás lesz a témánk, ami borzasztóan rosszat tesz az anyagcserénknek. Ugye én nagyon-nagyon sokszor mondtam, mert hogy ez az egyik legegészségtudatosabb tény, amit ismerünk, hogy inni kell, sok vizet kell fogyasztani egy nap. Egy felnőtt ember esetében naponta nagyjából 8 pohár víz az ideális, de a pontos mennyiség természetesen az egyéntől is függ, mennyire van meleg, milyen a fizikai aktivitásunk, mekkora a súlyunk, hány évesek vagyunk. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy összességében hogyan alakítjuk a folyadékbeviteli szokásainkat. Vannak ugyanis olyan italok, amelyekre az anyagcserénk egészséges működése szempontjából hihetetlenül kedvezőek, még mások nagyobb mennyiségben fogyasztva ártalmasak. De vajon mely szokásokkal okozhatjuk akaratlanul is nehézséget az anyagcserénknek? Hát a cukros üdítőket iszunk a víz helyett, az nyilván K.O. Ahhoz, hogy az anyagcserénk megfelelően működjön, nem elég szimplán sok folyadékot fogyasztani. Ennek a döntő többsége vízből kell, hogy álljon. Előttem is itt van most egyébként egy pohár víz, egy ilyen 5 decis, vagy nem is tudom, igen, 5 decis víz, és akkor én ebbe például mindig teszek valamit. Tehát van, hogy csak simán iszom a vízet, de van, hogy teszek bele egy kis egészséges szörpöt, vagy teát iszom, de ebben most, ami előttem van, magnézium és C-vitamin van ilyen por formájában, és akkor ezt is szoktam kortyolgatni a nap folyamán. Nagyon fontos egyébként, hogy a folyadékbevitelbe beleszámítanak a levesek is, tehát a zöldségleves, vagy valami hasonló, vagy nagy víztartalmú gyümölcs, az is nagyon klassz, viszont a cukros üdítők kifejezetten károsak a szervezet számára, tehát ezeket hanyagoljuk, vagy csak ritkán keveset fogyasszunk belőle. Nekem van olyan ismerősöm, aki azt mondta, hogy rájött, hogy annyira rákapott az egyik cukros üdítőre, hogy nem is ivott vizet. És akkor mondtam, hogy te jó ég, hogy lehet ezt csinálni. Aztán jöttek az ünnepek, és akkor ilyen zéró kóla került a lakásba, és annyira rákattantam, hogy azt vettem észre, hogy már megint vettem, és nekem is előfordult, hogy nem ittam vizet. Csak ezt a löttyöt, hogy így fogalmazzak. Na, ahogy megvilágosodtam, be is fejeztem. Tehát nem mondom, ilyen nincsen. Tehát néha egy-egy pohár becsúszhat, de hát, hogy víz helyett üdítő, hát oké, hogy nem volt benne cukor, de hát akkor is. Na, aztán fontos, hogy magas fehérje tartalmú italokat is igyunk. Az anyagcserét fokozó izmok felépítéséhez a szervezetünknek szüksége van ugyanis bizonyos építőelemekre, tehát fehérjékre. Ezért nagyon előnyös, hogyha naponta fogyasztunk tehéntejet, görög joghurtot vagy valamilyen minőségi összetevőkből álló fehérjeport. Tehát ezek mind-mind nagyon klasszak a szervezet számára. Ezek az élelmiszerek ugyanis serkentik az anyagcsere működését, és hát jó hír, hogy az étvágyunkat is mérséklik. Aztán igyunk zöld teát, ugye semmi káros nincs abban, ha nem iszunk zöld teát, de nagyon értékes italról van szó, tehát nem ehhez mellőzzük, mert ha ezt tesszük, az hiba. Az egyik legnagyobb előnye az, hogy olyan antioxidánsok vannak benne, amelyekről kimutatták, hogy potenciálisan fokozzák a zsígrégetést és felgyorsítják az anyagcserét, így ha egyébként is szeretünk teázni, akkor a zöld tea mindenféleképpen kapjon helyet az életünkben. És végül, de nem utolsó sorban itt van még az alkohol is, a mérsékelt alkohol fogyasztásról, ami például nagyjából napi 1-1,5 deci bor, sokan úgy tartják, hogy egészséges. Fontos azonban, hogy ebben az esetben se abból induljunk ki, hogy ha így van, akkor minden áron nap mint nap meg kell innunk ezt az alkohol mennyiséget. Ez inkább egy irányelv, amit érdemes hát megfogadni és nem túllépni, főleg nem rendszeresen. Ha ugyanis folyamatosan nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztunk, az többek között az anyagcserénk működését is fel fogja majd borítani. Tehát ha vacsora mellé megkívánunk egy pohár bort, az az egészségi állapotunkra nyilván nem hat, de mellőzhetjük is, ezzel sincsen semmi probléma. De hogyha lehet, akkor inkább más alkoholmentes opcióból válogassunk, tehát ne ez legyen mindig a kísérő italunk. Egyébként azt mondják, hogy a bor, a vörösbor például nagyon egészséges, de ebből is tényleg ez a maximum 1 deci az, amit javasolnak a szakemberek.

0: Törődünk az egészségünkkel, Dobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Köszöntöm a hallgatókat, szia!
0: Sokszor talán csak a pénztárca szab határt, hogy mondjuk egy gyerek hányszor vonul el táborba, ami a táborokban azonban azonos az az, hogy ugye ha ott alvós, akkor ötszöri étkezés van. Mit javasolsz azoknak a szülőknek, akiknek speciális étrendet kell követni a gyerekének, hogy csomagoljanak annak ellenére valami nassolnivalót vagy plusz kaját, hogy mondjuk a gyerek a táborban kap ötször enni?
1: Én azt gondolom, hogy a táborban azért, hogyha ott alvós, biztosítják ezzel az öt étkezéssel, hogy ne kelljen pluszba vinni, de természetesen ilyen száraz, ilyen ropogtatni valókat, vagy egy-két olyan, ami eltartható, tehát feltétlenül olyan dolgokat vigyen, ami nem hűtött dolog, azokat csomagolhatunk a gyermek számára, hiszen azért elképzelhető, hogy ez a kalória mennyiség neki nem lesz elég, de úgy van ez azért kitalálva, hogy elég szokott lenni a tábori étkezés.
0: Igen, mert itt arra gondolok, hogy például este már tudod, az ágyban megy a susmus, előkerül a chipsa, nem tudom mi, de mondjuk ha valaki gluténérzékeny, akkor nem valószínű, hogy chipset ehet, tehát hogy
1: erre gondoltam. Igen, de ők annyira jól tudják, hogy mit lehet, mit nem, és annyira szépen nem is esznek félre, hiszen tudják, hogy milyen problémákkal jár, hogy nagyon-nagyon-nagyon fegyelmezettek is. Ez miatt azért a szülőknek nagyon fontos szerepe van, amikor kiderül egy ilyen érzékenység, hogy ezt megtanítsák nekik, hogy nem szabad.
0: Volt egyszer egy film, én nem is tudom, a ifjúsági film, amiben egy táborban játszódott, és ilyen fogyi tábor volt egyébként, tehát fogyókúrás tábor, és a gyerek kövérebben ment haza, mint ahogy elindult, mert hogy ugye állandóan a bőrönből előkerültek a nasik, mert anyuka félt, hogy a gyerek éhen fog halni. Vannak ilyen táborok egyébként, ami direkt ilyen fogyi tábor, vagy ez annyira nem divat?
1: Hát őszintén szólva minden megtalálható ma már a piacon, tehát abszolút gyerekeknek is lehet ilyen. Én speciál most azt gondolom erről, hogy lehet tudatos ebbe a szülő, abban legyen körültekintő, hogy szakemberek csinálják ezt a tábort, tehát dietetikusok, orvosok, gyógytornászok szakfelügyeletével történjen meg, és akkor gond nélkül elengedhetjük úgy, hogy mindenfélét bepakoljunk neki.
0: Hogyha mondjuk egy gyerek elmegy egy ilyen fogyi táborba, vagy nem tudom, életmód táborba, akkor az mondjuk csak egy hét. Ott általában nem is egy hét, nem, mert ilyen öt nap, hétfőn mennek, szombaton jönnek, általában így szokott lenni, hogy ott megtanítják a gyereket az alapvető dolgokra, de szerintem utána nagyon fontos, hogyha hazamegy, akkor ezt meg folytatni kéne, nem? Tehát lehet, hogy a szülőnek
1: igen,
0: is kell segítség. Igen,
1: a szülői bevonás az nagyon-nagyon fontos a tekintetben, hogy sikeres legyen az étrend, hiszen ott csak egy kezdő alapot adunk meg, a szokásokra próbáljuk megtanítani őket, a reggeli fontosságára, összetételére, hogyan állítsuk össze az okos tányérunkat, és akkor ez csak tényleg egy első lépés. A következő lépést a szülő, illetve az otthoni időszak fogja meghatározni.
0: Ami nehéz.
1: Ebben viszont fontos az, hogy edukáljuk a szülőt is, meg a gyermeket is, hogy a tábor utáni időszakban hogyan fogja elsajátítani ezt a fajta kalória megvonást.
0: Hogy nyugszik meg a szülők? Gondolok itt arra, hogy mondjuk kinézik a nyári tábort, és akkor mondjuk ott be lehet ikszálni, hogy akkor valami fajta ételallergiája például van-e a gyereknek, de hogy tudunk ennek utána nézni, hogy tényleg dietetikus pakolja-e össze, vagy csak úgy oda ráikszelték, hogy na akkor gluténmentes.
1: Kötelező kitenni a táborokban azt, hogy kitervezte, vagy ki a, úgymond, aki fogja biztosítani az étrendet, és akkor akár a honlapján a cégnek meg tudja ezt nézni, hiszen ezt tájékoztatni kell a szülőket, hogy milyen étrenddel fogja biztosítani a gyerekei számára azt az egy hetet.
0: Tehát akkor, ha oda van írva, hogy gluténmentes, akkor teljesen nyugodtak lehetünk, mert jogszabály kötelezettség, hogy ezt valóban egy dietetikus jóvá hagyta, és akkor az úgy készül el az az étrend.
1: Hát igen, meg hogy az, hogy ott legyen, hogy dietetikus, azért érdemes utána nézni, hiszen azért van jó pár olyan oldal, rendelős cég, ahol azért vannak kiskapuk, vagyok, próbálnak elbújni. Tehát érdemes tájékozódni, hogy valóban van-e dietetikusuk, és valóban odafigyelnek arra, hogy ezt jól állítsák össze. Azért az esetek nagy részében, ha ezt kiírják, akkor ők is úgymond jogszabályi kötelezettség miatt ellenőrizve vannak. Főleg most egyébként nyáron ezeket a táborokat nagyon-nagyon nézik, tehát hogy ellenőrzik, és ezért számukra is fontos, hogy ne legyen semmilyen negatív tapasztalat.
0: Na hát, azt hiszem megnyugtattuk a szülőket, hamarosan innen folytatjuk. Köszönöm szépen!
1: Oké,

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat. De.
4: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyom.
1: Irány a konyha a folytatásban, mert hogy ki fogjuk deríteni, hogy melyik az a konyhai eszköz, amin a legtöbb baktérium van, de szinte sohasem takarítjuk. Na hát kérem szépen, én mondjuk a vágódeszkát mondanám, de kiderült, hogy nem a vágódeszkán, nem is a pulton, és nem is a mosogatóban, vagy a csaptelepen van a legtöbb rejtett szennyeződés és baktérium. A megoldás egy olyan hely, amire valószínűleg nem is gondolnánk. Egy hosszú és fárasztó főzőcskézésnél csak egy rosszabb dolog van, az azt követő takarítás. Buzgón körbesúroljuk a felületeket, és azt gondoljuk, hogy a konyha patyolat. Na, hát nem biztos, hogy ez így van, mert hogy a legtöbb baktériumot tartalmazó eszközt valószínűleg a legtöbben kihagyják a sorból. Egy tanulmány, amelyet most tettek közzé, arról szól, hogy a konyhai felületek keresztszennyeződésének gyakoriságát és mértékét kutatták az otthoni ételkészítések alkalmával, és hát így jöttek rá arra, hogy melyek azok az eszközök, amelyeken a legtöbb baci van. Sokan azt feltételezik, hogy az olyan területek hordozzák a legtöbb baktériumot, mint a pult, a mosogató vagy a vágódeszka, de nem ez a megoldás, mert hogy a keresztszennyeződés, kérem szépen, nem itt volt, hanem hát a fűszereken bizony, mert hogy fűszer tartály szennyezettsége volt a legdurvább, erről számoltak most be. A konyhai felületek nyers hús vagy baromfi termékek kezeléséből adódó keresztszennyeződéssel kapcsolatos kutatások többsége azt állapította meg, hogy vannak olyan felületek, amelyeket szintén megfogunk, de talán nem takarítgatjuk le. Ez a fűszertartó, a szemetes tartály fedele, és persze van még egy-két konyhai eszköz, amihez szintén hozzászoktunk piszkálni, és hozzá szoktunk nyúlni, és ezáltal ugye rávisszük a bacillusokat, amivel nincs is baj, csak utána nem takarítjuk ezt le. Az átfogó vizsgálathoz a csapat arra kérte a résztvevőket, egészen pontosan 371 főt, hogy készítsenek egy fogyasztásra kész salátát, sült pulykahússal, amelyet egyébként egy bakteriofágot tartalmazott, ebbe benne volt az MS2, tehát ezt nyomon követték, bár nem káros ez az ember, azért nyomkövetőként szolgált, hogy segítsen felfedezni, hogy a baktériumok pontosan hová vándoroltak a konyhai folyamat során. Az ételek elkészítését követően a kutatók a környezeti mintákat megnézték, és így találták meg az MS2-t, tehát ebből derült ki, hogy aki főzött, ahhoz mihez is nyúlt hozzá. Nos, a legtöbb felületen a pozitivitás nem haladta meg a 20%-ot, kivéve a fűszertartókat, amelyeknél a minták 48%-a kimutatta a keresztszennyeződést. Tehát vagy mindig mossunk kezet, mielőtt a fűszertartókhoz nyúlunk, vagy ezt is takarítsuk rendszeresen.

Jönnek a hírek most itt a Best FM-en, aztán pedig már Dékán Pisti lesz a műsorvezető, és ez azt jelenti, hogy én búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt most jó sok programmal teszem. Hát nyakunkon a szelektív szombat, május 30-án 9 és este fél 9 között a Kossuth téren családi vetélkedő napot tartanak a környezetünkért, rengeteg eseménnyel, programmal, például fellép majd a Vidám Manók együttes, a Vagabanda Gólya Lábasok, a Street Dance School, aztán a Szabolcs Néptánc együttes, és sorolhatnám, de ilyen óriás buborék sót is szerveznek, este pedig a Bikini együttessel lehet találkozni, hát nem csak úgy, hogy oda megyünk, hanem koncert formájában. A Váci Mihály Kulturális Központ hívja, várja az érdeklődőket az év természetfotósa című kiállításra, amely a Váci Mihály Kulturális Központban látható még ma. Tehát mindenféleképpen, aki szeretne rácsodálkozni arra, hogy mennyire is fantasztikus a természet, és mennyire fantasztikusak azok, akik ezt le is tudják fotózni hihetetlen látásmóddal, azok szerintem mindenféleképpen ma még menjenek el a Váci Mihály Kulturális Központba. Sustóhegyen gyereknapot tartanak, ez június 18-án lesz, zumbával, freestyle foci bemutatóval, Rolling Kids programmal, Apacuka zenekarral, kézműves foglalkozást szerveznek szintén a gyereknap kapcsán majd Nyíregyházán a Kertvárosi Közösségi Házban május 29-én. A második érkerti élmény nap időpontja megváltozott, éppen ezért ugye már elméletek túl kellene lennünk ezen az időponton, de június 13-án szervezik meg sok-sok érdekességgel a nyíregyházi állomás téren. Gyereknapot tartanak Nyírszülősön is, ez majd május 23-án lesz, tehát ezen a héten ugrálóvárral, népi játékokkal, ügyességi játékokkal és a kedves Maci hőssel is lehet találkozni. Digitális világ lépésről lépésre, ezzel folytatódik ezzel a témával a Senior Akadémia Nyíregyházi Egyetemen. Holnap várják majd az érdeklődőket a nagy előadóban 2 órától. Szabó József Mihály mesteroktató, Matematika és Informatika Intézettől tart majd előadást. És női nagyságok a magyar történelemben, a Nők Reflektorfényben sorozat május 20-án és szerdán folytatódik. Nemes Nagy Ágnest mutatják majd be a Móricz Zsigmond megye és városi könyvtár kamara termében. További programok a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Én kellemes szép délutánt kívánok, találkozunk holnap is, jövök 10-kor. Szendi Hajnit hallotta itt, a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Van egy emlék, amit nem felejtesz el. A nagymama konyhájának illatát, a töltött káposztáit, a füstös bagulyásét, a szaftos pörköltekét. Most ezt megtalálod Nyíregyházán, a Korzó 3. emeletén, a Magyaros Ételbárban. Frissen készült magyaros ételek, gyors kiszolgálás, bőséges adagok és minden nap egy napsztárja ajánlat. Magyaros Ételbár. Jól lakni kötelező.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
5: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
4: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A Város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben, főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Hétfő délután is Best FM a legnagyobbakkal, Dikán István vagyok, köszöntöm. Ez a 4 óra ma is a miénk itt 2 óra után. Köszi neked, Ajni, az előző 4 órát és jó pihenést kívánok. Meg már is neki kezdünk friss időjárási adatokkal. Legelsőként azokkal itt van Jennifer Hudson-dal, ez a Spotlight.

Milleniumi percek most Robbie Williams-szel az előzőekben, és már is nézzük, hogy mi várható. A délutánban az előttünk álló időszakra jöjjenek az infók. Hát nagyon változékony ez a mai nap. Mindenből is kapunk egy kicsit, a felhőkből, a borult időből a délelőttben. Esőcseppek érkeznek a folytatásként, és a délutánban pedig napsütés érkezik Nyíregyházára. Szél az marad délies, mérsékelt, jelenleg 20 fok van. A pollen terhelésünkről még egy gondolat, a fenyők és a pázsit hűfélék közepes szinten kimutatható. A levegőben hát van egy kis visszalépés, hát nyilvánvalóan a szombati nagy esőnek következtében ez most így alakult. Luke Combs folytatja a Fast Car után, majd megszakadt egy újdonság Horváth Tamással. You get a

Justin Timberlake és a Cry Me a River, egy jó kis dudolós dal itt a hétfői melóhoz, és előttünk a Bring a Picnic, mely 23-án szombaton elstartol innen Nyíregyházáról is. Ezzel párhuzamosan egy kis korlátozásra is érdemes készülni. 9 óra 30-tól 10 óráig egészen pontosan. Nézzük a helyszíneket. 9 óra 39 perckor az egyes számú nagyposta előtt rajtolnak majd el a bringások, aztán Betlen Gábor utca, Mezi utca, Rákóczi utca, Tokaj út, és ezen időszak alatt a jelzett útszakaszokon rendőri felvezetéssel közlekednek majd a bringások. Félpályás útlezárás mellett ezzel számoljon, ahogy mondtam, 9.30 és 10 óra között, egy fél óra mindösszesen, szerintem teljesen kibírható, mindenki egészít, és még fent a Best FM oldalán. Táncolj! Desperadoval, Sophie B. Hawkins és Lenny Kravitz, The Chamber dal, és itt a legnagyobbak között jó munkát!

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától.

Az Art Avenue átirata után nevelő szülő képzés. Erről beszélünk, szerintem fontosságát mindenki tudja, mindenki el tudja képzelni. Rengetegen várnak, rengeteg gyerek várja, hogy nevelő szülőhöz kerülhessen. A képzés pedig Nyíregyházán indul. A jelentkezést május 25-ig kell leadni. Olvashat kiegészítéseket a Best FM oldalán. Egyébként ott a linket is megtalálja, hogy közvetlenül a jelentkezési lapra juthasson. Egyébként itt 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak a tanfolyamra, a Máltai Szeretetszolgálat tanfolyamára. Érdemes utána olvasni, és ne feledje, ez egy életre szóló elköteleződés. Warren G. és a Regulate, ezzel folytatjuk, itt van Punjabi MC dala is. Akkor hagyd szóljon.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 3 óra mindjárt, Anditól a hírek érkeznek, a játékunkat pedig közösen indítjuk a következő órában közösen önnel, a Pizza Mafia srácokkal és persze a Best FM-mel, így nyerheti meg majd a szuper pizza menüt. A hétfőben is, a Gusztóval és a bolognese pizzákkal, mind a kiegészítést, a következő órában hozok a kérdést, már megtalálja a Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú reklám.
2: Rendelkezz adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Kötet bemutatót tartottak Nyíregyházán, és színes programok az ünnepi könyv héten. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza Kossuth tér a kiinduló pont. A végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a szabolcsi vármegyeszékhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
4: Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti, és hát nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagy felüli rágyos rakomoz, és ugye a Tokajba a Katlan a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, hogy beillesztik a programjukba.
3: Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éve született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg, és a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkáját, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érdeklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila Díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Ma térségünkben még sok felhő lesz az égen, és esőzápor is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: Éppen csak múlt el 3 óra, amikor is elindult a Pizza Mafia játéka ebben az órában. Egészen 4 óráig bezárólag várom üzeneteit, hozzászólásait. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán ma is megtalálja a kérdést, melyre ott kell válaszolni, komment üzenetet küldeni. Én meg hozom a legnagyobb dalokat Pitbull-lal, már indulunk is. I know you want me.

Pitbull a lendületet nyertünk, Karamell pedig még egyszer című dalával már is hozza a dudolázás perceit itt a Melóban. Ez a Best FM, a játékunk pedig elstartolt 3 órakor, ahogy lenni szokott, és a 4 órai hírek előtt már le is zárjuk majd, és akkor kiderül, hogy kiviheti haza a nyereményt, a szuper pizza menüt, mert ma is a Pizza Mafia játékában 4 óra előtt valaki sorsolás útján megnyerhet. A játékszabályok pont olyanok, mint a múlt héten. Van egy kérdés Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ott kell hozzászólni, és akkor, ha ezt megteszi, én bedobom nevét virtuális kalapunkba, innen sorsolok majd néhány perccel a hírek előtt. Addig meg azért olvasgatunk az üzenetekből, sztorizgatunk, és jönnek a dalok is. Ahogy mondtam, Karamell sikerét indítom már. Ez a még egyszer, aztán itt van Savage Garden, Truly, Madly, Deeply.

Rúzsa Magdi elment, pontosabban lepörgött dala itt a kora délutánban, miután James Blunt felveszi a fonalat a Bonfire Heart nem sokára előtte. Foglalkozzunk a játékkal, a Pizza Mafia játékával, melyben ma is megnyerheti valaki a Super Pizza menü. Sorsolás útján tudja, mint ahogy lenni szokott, mindezekért pedig igazából csak keresnie kell Facebook oldalunkon a bejegyzést. Best FM Nyíregyháza, szóljon hozzá a kérdéshez, még hozzá arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a kedvenc meséje gyerekként, mit meséltek szülei, apukája, anyukája, mely annyira megmaradt, hogy akár esetleg ön is ezt mesélte a picúrnak, a kicsinek, vagy már mikor kicsit nagyobb volt. Ilyen jellegű üzeneteket várok a mai játékunkban, és jöttek már hozzá szólások. Nézzük az elsőt! Nikoletta így írja, Benedekelek összes meséje, ez a kedvenc. Csilla pedig mesék helyett verseket, gyermekverseket hallgatott gyerekként, ezt olvasták szülei. Méghozzá édesanyja, Vörös Sándort, meg Gazdag Erzsit. Azok voltak a kedvencei, ahogy írja ő. Csaba szerintem valami személyes sztorit hozott nekünk. Átmentek egy hídon lovaskocsival, és mindig ugyanaz oldalon voltak. Persze legalább egy órás körítéssel előadva, szájtátva hallgattuk. Hát ilyen sztorikat, ilyen üzeneteket várok ebben az órában, hogy megnyerhesse a Super Pizza menüt, és közben csatolom a legnagyobb dalokat. James Blunt énekel, ez a Bonfire Heart. Aztán itt van a Nem Elég, New Level Empire-rel és Wolf Katival mindjárt.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei.

Egy kis lazítás, egy kis dúdolás, Eternal dalával I Wanna Be The Only One hallgattuk, és továbbra is fókuszáljunk a játékra, pizzákra. A Pizza Mafia játékában ma is megnyerheti a szuper pizza menüt. Egy fontos dolga van, keresnie kell a bejegyzést Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Ott van egy kérdés, egy kép, melyre válaszolnia kell. Ha ezt megteszi, én bedobom nevét virtuális kalapunkba, ugye a játék így zajlik, aztán majd Fortuna sorsol, és akkor megtudjuk, hogy kiviheti haza a szuper pizza menüben a Gusto és a Bolognese pizzákat, melyek már holnap érkezhetnek is. Jó étvágyjal elfogyasztásra! Gyermekkorunkra emlékezünk ebben az órában, ebben a játékban. Arra vagyok kíváncsi, mi volt kedvenc meséje, melyet hallgatott, melyet nézett, melyet önnek meséltek, és hát ezeket az üzeneteket várom akár sztorikkal kiegészítve. Tibor a tévére hajazva azt mondja, a Lóka és Bolka, meg Pampalini, ugye? Ott ment ez nagyon. A VUK az már inkább egy olvasós mese volt, Anita üzenete ez. Fekete Istvántól a VUK, Beatrix is, így... nevezett játékunkba, és itt van a kis gömböc Flóra, kedvenc meséje, melyet rengetegszer hallott, melyet azóta sem felejtett el. Ő így játszik velünk, várom még az ön hozzászólását. Fél időben vagyunk, van bőven idő előttünk, közben pedig jöjjenek a dalok. Ha volna egy kedved Magnum Laude-től és a Bob Sinclair féle Love Generation, a 2000-es évek talán egyik legnagyobb dobása, 2009-ből, ha minden igaz. Már csak mi tudjuk.

The Pussycat Dolls és a Hás-Hás után Szakács Gergővel folytatjuk a Van-e még? Már be is készítve. Mindjárt indítom, előtte foglalkozunk a játékkal, melyet Facebook oldalunkon talál legalábbis a kérdést hozzá, és így, ha ott válaszol, tudom nevezni a Pizza Mafia játékában, így nyerheti meg a Super Pizza menüt így a hétfőben. Benne ugye Augustóval és a Bolognese pizzákkal, arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a kedvenc meséje. Esetlegesen valami sztoria is van-e a mese mellé, hogyha megírja, akkor én regisztrálom, és akkor így majd sorsolás útján önre is kacsinthat Fortuna, és nyerhet pizzákat, közben pedig emlékezünk, közben pedig jönnek a dalokra. Nézzük a hozzászólásokat. Jolán így írja. Ha az számít, hogy a nagyszüleim mindig meséltek, hogy az ő korukban mi történt velük. Amúgy olvasott anya valami könyvet, talán Grimm testvérek meséi voltak benne, de gyermekként tönkretettük a könyvet, így nem emlékszem. Na és hányan tudnánk hasonlóképpen ezt elmondani? Öreg néne őzikéje, Rita üzenete, egyébként Csilla is ezt írta. Beáltal is játszik velünk, azt írja, Jamie és a csodalámpája. Na erre nem emlékszem, biztos jó mese volt, ha már így emlékszik rá. Várom hozzászólásait, nagyjából 20 percünk van még, hogy együtt játszunk ebben a mai játékban, és közben hozom a legnagyobb dalokat, a folytatásként érkezik nekünk Szakács Gergő, ez a szóló karrier, van-e még, aztán énekel a Spice Girls, meg a Halott pénz is, csupa nagy sláger.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift

A Spice Girls után egy villámgyors összefoglaló itt a mai játékunkban, arra vagyok kíváncsi, illetve arról szól a mai játékunk, hogy mi volt kedvenc meséje, mi az, amire azóta is szívesen emlékszik vissza, a szüleim mesélték, tévében néztek, milyen üzenet is jött, hogy valaki a tévés mesékre emlékszik, valaki a diavetítőre, valaki pedig kazettára emlékszik már legalábbis, hogy azon volt a mese, és még talán idézni is tudunk belőle. Így jöttek üzenetek ebben az órában is, várom, míg az ön hozzászólását, durván 10 perce van, hogy meglépje. Keres a bejegyzést Facebook oldalunkon, szóljon hozzá ott, hogy tudjam regisztrálni. Aztán nem sokára már majd a nyertessel jövök. Mindezek előtt itt van nekünk hallott pénz.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: 4 óra mindjárt fókuszban a közlekedés, itt a Best FM-en, a hírek után ezzel készülök és hozom a legfontosabbakat, akkor is számítok az ön segítségére. Most azonban zárjuk le a pizzás játékunkat, nézzük, hogy kinek kedvezett Fortuna. Arra voltam kíváncsi, mi volt kedvenc meséje, esetleg emlékszik-e rá, vagy netán ön is ezt meséli a srácoknak. Így vártam ebben az órában üzeneteit is, szép számmal jöttek is. Nézzük, kire kacsintott Fortuna. Az üzenet így hangzik. A diavetítést szerettem a legjobban, meg a hupikéket. Az oviból a tündér szép pillanat maradt meg, írta nekem az üzenetet Edina. Hát gratulálok, ma önre kacsintott Fortuna, jó étvágyat kívánok a szuper pizza menü holnaptól, átvehető a pizza mafiás srácoktól, nagyjából 2 hete van erre. Köszönöm mindenki hozzászólását, holnap újra játszunk, újra hozom a pizza mafiás játékot, most azonban foglalkozzunk a közlekedéssel, várom 4-kor is.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyél el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233/C, www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a 4. legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg 3-szorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. 4. alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a 3. féléptől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel járunk 4 óra után, fókuszban a közlekedés, ez a Best FM, Dékán István vagyok, várom most is üzeneteit, 30-33-33-109, ide szedjük össze a legfontosabbakat, hogy segíthessem az úton, és jönnek a jó dalok is, Body Rockers-el már. Kezdünk is, jó, hogy itt van.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Zavaros az este,

A Bababót hallotta, jó utat kívánok, ez a Best FM és Whitney Houston dalolászik a folytatásként, túti infókkal pedig már is foglalkozunk egészen pontosan. Elsőként a Dohány utca 3 szám előtti útfelbontásról beszélünk, ez egy 15 négyzetméteres terület, úgyhogy itt mindenképpen mérsékelnie kell a tempót, egyébként a parkolók egy részét is le kellett zárni. Óvatosan, figyelmesen, ha erre jár. Körforgalom építések, kettő is van, ugye beszélgessünk most ott a Vasvári Pál utcánál. A körforgalom építéséről itt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, a Stadion utcai része le is van zárva. A közlekedők elől figyeljünk, a táblákra figyeljünk, a korlátozásokra óvatosan, és persze hát várom most is észrevételeit. A közlekedés tekintve 30-333-103-9. Helfer szindróma, ez pedig már a csak 10 percben fél ötkor Szakács Tiborral, Molnár Józsefünkkel jönnek is. Lélek

0: Adás nélkül változatosan.
1: Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en.
0: A lemezjátszóknál White Boy és vendégei.
1: Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Egy újabb átirat a feldolgozások korából, Dr. Bélessel, Mangrozival, éjjel ott várok rád, az egykori hip-hop boys, egy kicsit másként halotta itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, csak 10 perc a folytatásban, újra tehetünk egészségünkért, lelki dolgokat ápolgatunk, a folytatásban Molnár Józseffel, Szakács Tiborral, Helfer szindróma, erről beszélgetnek, tehát ide jönnek majd gondolatok, kiegészítések, míg előtte azért körbenézünk az utakon, és első körben beszélgessünk a Bringa piknikről, mely most hétvégén 23-án szombaton startol el, amikor is 9 óra 30 és 10 óra között korlátozások lesznek Nyíregyházán. Egészen pontosan 9 óra 39 perckor az egyes számú nagyposta előtt rajtolnak majd a bringások, és áttekernek majd a Betlen Gábor utcán, a Mezi utcán, a Rákóczi utcán, a Tokaji úton is, ez a Sirály utca egyébként. Szóval itt fognak bringázni, és itt nyilvánvalóan korlátozásokra kell készülni ebben a fél órában. Egészen pontosan rendőri felvezetés lesz majd a bringások megsegítésére, útlezárásokra is számítani kell. Tájékozódjon a kiegészítéseket, megtalálja a Best FM oldalán. Járd a felújítási munkák méghozzá Sugár utcán, valamint csapadékcsatorna kiépítése is zajlik. Útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben, itt is figyelmesen, óvatosan. Kiegészítéseit pedig várom 30-333-1039. Lassan utána nézzünk, hogy hol találkozhat rendőrökkel még előtte. Jöjjön egészség eszenciánk, ez a Csak 10 perc.
1: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
3: perc. Ma is köszöntöm a rádió hallgatókat, a Csak 10 perc rovatot hallgatják, az adásokat visszahallgathatják a www.csak10perc.hu weboldalon keresztül. A Szakács Tibor vagyok, és a mai nap folyamán Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek. Józsi, köszöntelek, szép napot kívánunk neked, szia!
4: Köszönöm a szép nap kívánást, itt vagyok, nagyon szép a nap, úgyhogy örülök, hogy újra tudunk beszélgetni.
3: Sokak problémáját fogom most az asztalra tenni, amikor egy olyan hallgatónak a levelét kezdtem el átolvasgatni, miután annak tartalmát egy picit megértettem, rögtön kezdtem az ismeretségi körbe keresni ilyen típusú embereket. Biztos te is találkoztál már, és a hallgatók is olyanokkal, akik akkor is segítenek, amikor nem kérik őket. Akik úgy érezzük, hogy picit átjönnek az intim szféránkba, szinte ránk nyomják azt a tudást, a túlsegítést. Tök cukik, meg aranyosak, csak már-már néha zavaróak tudnak lenni ezek a dolgok. És hogy elgondolkodtam azon, hogy ez igazából szakmaspecifikus, vagy élethelyzet specifikus, vagy pedig milyen specifikus dolog ez az egész. És ha ennek van tudományos háttere, akkor arra kérlek, hogy a mai nap folyamán beszélgessünk egy picit erről, mert ez konkrétan a levélírót például ez nagyon zavarja. És felvetődött itt ez csak kifejezetten két mondatba, hogy felvetődött itt ez például a különböző segítő foglalkozású embereknél is, hogy nem biztos, hogy mindig csak akkor segítenek, amikor mondjuk történetesen kérik őket, hanem akkor is, amikor mondjuk valakin ezt észreveszik, és azonnal elkezdik mondani azokat a segítő gondolatokat, amit tulajdonképpen meg kellene köszönni, csak hát ez ugye nem biztos, hogy mindig kell annak az embernek. Szóval, beszélgessünk már erről, és ez tudományosan ennek van-e esetleg valami hivatalos megfogalmazása?
4: Nagyon jó és érdekes az, amit mondasz, bár szerintem az a fogalom, amit, vagy elnevezés, az nagyon sokan nem ismerik, de akik németül tudnak, azok most hegyezzék a fülüket. Helfer szindróma, amiről most szerintem te beszélsz. Uh-huh. Ez a Helfer abból a német szóból származik, hogy valaki segít, vagy ő maga a segítő. Tehát amikor a segítőnek van adott esetben a saját maga tevékenységével kapcsolatban komoly problémája. Azt mondjuk, hogy orvosokat, lelkészeket, pszichoanalízissel foglalkozó pszichoterapeuták, szociális munkásokat érinti ez a tünetcsoport általában. Nagyon érdekes, hogy amit megfogalmaztál, az pontosan erre illik, akik úgy érzik, hogy kényszerességük abban látható, hogy ők mindig segíteni akarnak valakinek, sokszor az van ennek a hátterében, hogy miközben ő nagyon segít valakinek, addig neki nem kell adott esetben a saját maga problémájával szembenézni. És amint mondtál, ez a Helfer-szindróma, ez nagyon nehezen, vagy nagyon bonyolult módon diagnosztizálható, mert a környezet szemében ez első időben nagyszerűnek tűnik, hogy van valaki, aki ahol csak tud segít, aztán idővel ez jó szándéknak tűnik, aztán egy idő után már az is észrevehető, hogy akik mondjuk visszautasítják ezt a fajta felajánlást, akár ott még valamilyen fokú agresszió is szóba jöhet.
3: Sértődés, meg minden. Tehát...
4: így van, és ez ebből ugye szóváltás, vagy hangos szó, vagy bármi is kialakulhat. Tehát nagyon
3: mondta,
4: érdekes.
3: Kínos helyzetben van, idézve a levelet, hogy kínos helyzetben van az, aki ugye ezt észreveszi, és neki ez nem kell, mert ugye nem akarja megbántani ilyen szempontból ugye a másik felet, meg a másik az, hogy ő azt írta konkrétan, hogy nekem ő sok, túlliheg bizonyos dolgokat, bizonyos helyzeteket, nem kérem, hogy segítsen, és azonnal rohan.
4: Igen, az is nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ez így láthatóvá válik, akkor az nagyon sokszor úgy tűnik kívülről is, hogyha ezt jobban megvizsgáljuk, hogy a segítő, meg akinek segít, hogy az ő problémáik így kapcsolatba lépnek egymással, így kiegészítenék egymást. Tehát általában olyan embereknek akar segíteni olyan helyzetekben és problémákban, amelyben a saját maga tükörképét látja, és a tükörképét választja, tehát azokban a dolgokban segít, amelyekben egyébként ő maga is adott esetben az életének bizonyos pontján segítségre szorult, vagy segítségre szorult volna, és most nagyon nagy erővel átáll a másik oldalra.
3: Emberi kapcsolatokat ronthat ez meg, ha jól gondolom.
4: Egyfelől olyan emberi kapcsolatokat, hiszen ez nem csak segítő foglalkozású embereknek lehet a problémája, hanem ez nagyon sok családban, vagy nagyon sok munkahelyen is észrevehető, hogy van valaki, aki úgy érzi, hogy mindenkinek a problémáját, vagy mindenkinek az élethelyzetét neki kell kézben tartani, és irányítani, és segíteni. Mondom, ezt az elején az emberek általában szeretik, és szívesen fogadják, hiszen ebben ott van az önzetlenség, és ott van az abszolút szeretet, de ez akkor nagyon-nagyon problémás, amikor valóban ez segítő szakmán belül válik láthatóvá, hogy ez a túlsegítés, nevezzük akkor így, ez nem előre viszi a problémát, és nem egy-egy kérdésnek a megtárgyalását és a személyiséggel való gyógyítására koncentrálunk, hanem tulajdonképpen csinálunk egy olyan problémát, ami addig meg ott egyébként meg nem volt.
3: Volt egy magyar film, egy régi magyar film, Latabár Kálmán játszott benne, az volt a cím, hogy Az áruház, nem tudom, te láttad ezt a filmet?
4: Igen.
3: Hasonló típusú személyiség? Tudom, hogy ő egy picit ezt túltolta, de valami ilyesmiben kell gondolkodni.
4: Ha azt mondjuk, hogy hogyan van ez kikarikírozva, akkor arra egyébként ez például.
3: Egy görbe tükör.
4: Igen. Így van.
3: Értem. Hogyan kell kezelni egy ilyen embert?
4: Hát azt gondolom, hogy ebben is nagyon fontos az, hogy akik segítő szakmában dolgoznak, akkor nekünk sem szabad azt elfelejteni, hogy az önfejlesztésünk, vagy az önképünknek a helyretétele az egy nagyon fontos dolog, a kiégés elleni küzdelmünk megint csak. Azt nyilván azt kell szem előtt tartani, hogy a terapeutának saját maga lelki békéjével is foglalkoznia kell. Ugye általában ezek a szupervíziók, az időről időre való vizsgák és vizsgálatok azért erről szólnak, hogy segítsen az, aki alkalmas arra, hogy megfelelő időben, megfelelő módon és megfelelő eszközökkel tegye azt, és ne legyen semmiben túl.
3: Most elgondolkodtam azon, hogy én voltam-e ilyen valamikor, de ugye emlékeim szerint igen, sajnos, és szóval át kellett libbenni így egy ilyen, mit tudom, át kellett menni egy ilyen fényhídon ahhoz, hogy az ember ezzel szembesüljön, és gondolkodom itt az embert, amikor ilyen dolgokról beszélgetünk, akkor jön igazából le az embernek, hogy úristen, hány emberrel kerülhettem ilyen szempontból megváltozott kapcsolatban. Most mondhatom ezt így.
4: Igen, de akkor, amikor az emberi kapcsolataid helyén vannak, akkor ha valaki azt mondja, hogy köszönöm a segítségedet, de ezt megoldom egyedül, akkor megfelelő intelligenciával és megfelelő ilyen erős önképpel azt tudod mondani, hogy én tudnék segíteni, de hogyha nem kérik, akkor el tudom ezt engedni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan kerültünk már az életünkben olyan helyzetben, hogy én tudnám, hogy neked mi lenne a megoldás, de ha te nem kérsz belőle, akkor ez a te döntésed. Na itt arról van szó, amikor valaki ezen a ponton nem tud megállni, és nyilvánvalóan ez a történelem során azért változott.
3: Józsi, különben ez így csekkolható valahogy? Mert ugye ezeknek az embereknek a nagy többsége, most a segítőről beszélek, az nem tudja, hogy ő ilyen.
4: Én azt gondolom, hogy éppen ezek, amikről beszéltem az előbb, hogy szupervízió és önfejlesztés, azért ott, hogyha ezt az ember komolyan veszi, akkor megfelelő vezetés mellett azért rájössz arra, hogy az, amit csinálsz, az lehet, hogy nem feltétlenül mindig elég szakmai és elég kliens központú-e, nem vagy-e inkább te, mint szereplő sokkal fontosabb. Kicsit olyan, mint amikor színész elfelejti azt, hogy ő a közönségnek játszik, és elkezd csupán a saját maga örömére színészkedni. Tehát itt ez tud probléma lenni, amikor a segítő nem veszi azt észre, hogy már az egész dolog inkább róla szól. Ha az elmúlt századokat nézzük, akkor ennek látszik az átalakulása egyébként.
3: Hogyan lehet ezt megelőzni, ezt a dolgot? Kifejezetten csak ezzel, hogy önismeret, és mondjuk amiket most elmondtál, ezeket a dolgokat?
4: Én azt gondolom, hogyha ezt egy segítő szakmában lévő ember, vagy valaki, aki a saját környezetében úgy gondolja, hogy segíteni tud, a saját határait mindenkinek ismernie kell, és ahogyan nem engedem azt, hogy te átlépd az én határaimat, úgy nekem is figyelnem kell arra, hogy az én határaimat meg nem léphetem át én magam sem, mert nagyon jól tudjuk, hogy ahogy szokták mondani, hogy a pokolba vezető út az jó szándékkal van kikövezve, tehát nem kell mindig mindenhol segíteni ott kell, ahol valaki kéri, hogy ahol észreveszem, felajánlom, és egyébként még el is fogadják.
3: Egy hölgy hallgató kérdezi tőle, elnézést nem akarom kinevetni, hogy kinőhető ez?
4: Azt gondolom, hogy ha megfelelően intelligens emberek vesznek körül, akkor és elég tükröt tartanak neked, vagy eléd, akkor mondjuk azt, hogy igen.
3: Há, mert ugye ilyenkor megsértődhet az ember, már picit lejár az időnk, de akkor is ezt még meg kell kérdezem, hogy megsértődhet az ember, hogyha valaki elmondja őszintén, hogy ez neki sok. Megsértődhet az ember olyankor, amikor visszautasítják az ő.
4: Erről mondtam, hogy akár agresszió is lehet ebből. Aha. Pontosan. Tehát aki azt mondja, hogy én nem igénylem ezt a segítséget, akkor ott látható az, hogy itt egyfajta verbális agressziót kap. Mi az, hogy neked ez nem kell? Majd én megmondom, hogy neked ezt hogy kellene tenned. Tehát, hogy nem veszed észre azt, hogy pedig észre kellene. Tehát, hogy itt ez egészen kellemetlen beszélgetéseket is indukálhat, amelyben nyilván hamarabb kellene a terapeutának észrevenni azt, hogy túllépett egy célon.
3: Most határon. Elgondolkodom azon, hogy hány idősebb szülő és senkit nem megbántva, meg tiszteletet megtartva, de hány idősebb szülő, akiknél már ilyen felnőttes korú gyerekek vannak, csinálják ezt tulajdonképpen és mindenféle jó szándékkal.
4: Nyilván az érzelmi bevonódás egy nagyon fontos dolog, és minden emberi kapcsolat ehhez képest nyilván intim kapcsolatnak nevezhető, de az, hogy meg kell tudnom tartani ezeket a határokat, ez feltétlenül alapja annak, hogy az emberi kapcsolataink megfelelők legyenek.
3: Hát mert azt is mondják, hogy kéri és adatik. Hát akkor, hogyha segítséget kérnek tőled, akkor adj, amúgy pedig ne rohanj. Minden egyes ilyen. Lehet ez az üzenet ennek a mai beszélgetésnek.
4: Akkor örülök neki, hogyha ezt valaki így és ezzel a fülel is tudja hallgatni.
3: Nagyon szépen köszönjük. Holnap folytatása következik, tartsanak akkor is velünk. Józsi, nagyon jó pihenést kívánok. Köszönjük szépen.
4: Köszönöm, és ugyanezt kívánom nektek is.
1: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor a Best FM-en.

Hát nem csoda, hogy a Backstreet Boys a 90-es évek végén mindent vitt. Ez volt a Legend and Life, itt a legnagyobbak között. Már is nézzük üzenetek alapján, mivel találkozhat még az utakon. Néhány perce jött az üzenet, ott a konzervgyárnál a vasútállomás felé haladva, ott a belső sáv le van zárva, munkálatok felől nincs infóm, óvatosan erre. Kálói út, szépen beállt itt megint a forgalom, egyébként rendőrt talál, méghozzá ott a Kálói úti bútorcentrumnál, a Molkultnál, akárhogy is tetszik itt. Rendőri figyelem a körforgalomban. Nyíregyháza, Rozsrét, Szőlő, egészen pontosan az M3-as felhajtónál egy félreállt autó nehezíti a közlekedést, óvatosan erre. Aztán rendőrök még a Vasgyár utcán, ugye itt van egy lezárás, nem tudom mi történik itt, óvatosan ha erre jár. Kiegészítéseit pedig most is várom 33-33-103-9. Szóval hellóval folytatjuk a késő már, után itt a Caesar Sisters diszkótala. I don't feel like dancing.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek azonnal, Andi tájékoztat minket, megnézzük a Brent-olaj helyzetét, mint ahogy ilyenkor szoktuk, de nézzük, mire számolhatunk. Kedden drágulnak a világpiaci árak, ez ugye a védetáron tankolókat nem érinti, mindazok, akik pedig nem tudják kihasználni ezt a lehetőséget, a benzin 8, a gázolaj pedig 4 forintos drágulására számítson kedtől. A drágulást most a forint mozgása okozza, 309 forintra drágult az USA dollár, ez mindösszesen 4 forintot jelent. A Brent olaj ára egyébként továbbra is nagyon borsos, 111 dollárért vehetünk egy hordónyi olajat. Jó lenne már a végét látni ennek. holtankoljak.hu, itt vannak még kiegészítések, ha történik valami a piacon, pedig itt a Best FM-en majd hozom a hírt. Most pedig Andi egészíti ki infóinkat, aztán pedig pünkösdre készülünk, megvan már a nyírvévé menetrendje.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ingatlant vennél vagy eladnál? Várunk Nyíregyháza új otthoncentrum irodájában a Dózsa György út 64 szám alatt. Sőt, most akár a munkatársunk is lehetsz. Küldj önéletrajzot. E-mail címünk ékezetek nélkül. nyiregyhaza@oc.hu.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi pizzavonalat. 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Az IAK Nonprofit Kft. Tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2026. május 25-én pünkösd hétfőn a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik. Az ügyfélszolgálatok, a nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi regionális hulladékkezelőközpontok, valamint a nyíregyházi és mátészalkai hulladékudvarok zárva tartanak.
4: További információ a www.eakhulladék.hu weboldalon érhető el.
3: Készült az IAK Nonprofit Kft. Megbízásából.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
6: További részletek Ford Vagép, Debreceni út 233 per C. www.vagép.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
7: Rendelkez adód 1%-áról, támogasd az úszóinkat és a vízilabdásainkat. www.aquaese.hu. Készült az Aquasport Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
8: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
9: A Közlekedési Kultúra Napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztest tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
8: 145 éves lett idén a Magyar Vöröskereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet, kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 perccel járunk 5 óra után, azért látszik, hogy valami történik odakint. Sok-sok felhő van, felettünk egyelőre nem esik, bár a citromsárga riasztást még mindig kiadták térségünkre. Hát így készül egyébként, 14 fok van, ide jönnek a dalok, már is indulunk, érkezik a Sunrise.

Safe Tonight, Eli Cherry dala itt a legnagyobbak között, aztán majd Charlie-val, Curtis-szel maradunk végig, és előttünk a következő hosszú hétvége. Nagyon várjuk már ugye a pünkösdi hétvégét, ha tudom én. Így azért érdekes az info, a városüzemeltető közölte 24-én, 25-én a társaság ügyfél szolgálatai, a nyíregyházi piacok, valamint az állategészségügyi telep is zárva tart. Pünköst hétfőn pedig a közterületi fizető parkolók díjmentesen használhatóak. Mint ilyenkor mindig elmondom, a KRESZ szabályainak megfelelően, hiszen a büntetés érkezhet, hogyha valami nem úgy sikerül, olvassa kiegészítve. A Best FM oldalán jön Charlie!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. So what's not supposed to be about baby? Free up your mind and stop acting crazy. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. I don't wanna ride.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

annyira jó a lendület. Lüktetése van ennek a dalnak. Ez volt a Connected Stereo MC-zzel, és már is jön a Másként látom, előtte pedig nézzük az SZIA tervezetet, bevallást. Akárhogy is nézzük, lejár lassan a határidő. Muszáj, hogy foglalkozzunk vele, ha még eddig nem tette, akkor mindenképpen itt van ennek az ideje. Segít egyébként a NAV is, hogy rendezzük sorainkat, dolgainkat a NAV ügyfélszolgálatai. Május 18-a és 20-a között hosszított nyitvatartással reggel 8 óra 30 perctől egészen 18 óráig. Várják az ügyfeleket, minden mellett pedig telefonon is kérhetünk segítséget, ha ez megfelelő, illetve elegendő, mindenki egészítés most is. Na, a Best FM oldalán a cikket egyébként az MT-n és a NAV oldalain is megtalálja. Már több mint 2,2 millióan egyébként lezárták adóbevallásokat a 2025-ös évre. Hát erről ennyit, jöjjenek a dalok a folytatásként Denizzel, Orsovai Renivel, aztán majd a No Doubt Hey Baby-ét pörgetjük, miután a Bieber's csapata is érkezik, ez a Máshol jártunk.

sosem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Egyébként 4% valószínűséggel esik, úgyhogy lehet, hogy motorral megyek, bár ma is nagyon lógott a lába, de az esőnek mégsem áztam meg, szóval megkockáztatom, szerintem, aztán majd kiderül. Szóval így készüljünk, a szél az kezdetben északi, északkeleti, a reggel perceiben, aztán kis forgolódást követően újra majd északias szél kíséri a felhő átvonulásokat, a múló perceket. Ez tehát a keddi előrejelzés, ide kis kalendárium. Holnap már 19-e szaladnak a napok. Ivo Milán és Emiliana névnapját ünnepelhetjük. Jó ünnepel és boldog névnapot kívánok mindenkinek. És itt pörög már a Pump It, Black Eyed Peas-zel, aztán majd Jocival lassítunk a barokk is mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ennyi volt a móka, már zárult ez a 4 óra mára, én pedig irány haza, jó pihenést kívánok mindenkinek. Ne feledje, Night Shift funky dalokkal a folytatásban ez. Én valahogy megint visszaestem ebbe a torokfájásba, úgyhogy kikúrálom magam, remélem sikerül. A kora estében mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánok. Holnap délután újra találkozunk, Dékán István vagyok. Viszont hallásra!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Megéheztél? Hívd a Nyíregyházi Pizzavonalat 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Kötet bemutatót tartottak Nyíregyházán, és színes programok az ünnepi könyv héten. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza Kossuth tér a kiinduló pont. A végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a szabolcsi vármegyeszékhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
4: Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti. És hát nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagyfelüli rágyos rakamoz, és ugye a Tokajba a Katlan, a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, hogy beillesztik a programjukba.
3: Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éves született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg, és a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkáját, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érdeklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila Díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Megadjuk a város ritmusát.
0: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karrier nap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karrier napot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Küldött gyűlést tartott az iparkamara. A biztonságos közlekedésre hívták fel a figyelmet, és ünnepel a Magyar Vörös Kereszt. Kovács Rádai Andrea vagyok. Megtartotta évértékelő küldött gyűlését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Az eseményen Pekó László elnök az elmúlt év gazdasági és szakmai folyamatainak értékelésekor kiemelte, a kamara működése továbbra is stabil és tudatos gazdálkodáson alapul, amely biztos hátteret nyújt a vármegye vállalkozásainak támogatásához. Az ünnepségen emellett olyan vállalkozásokat, szakembereket és oktatókat is elismertek, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a térség gazdasági és szakképzési fejlődéséhez. A díjakat Pekó László elnök és a tagozatok vezetői adták át. A díjazottak listája elérhető a szabkam.hu oldalon. A közlekedési kultúra napja alkalmából egyhetes programsorozatot tartott a rendőrség vármegye szerte. Baleset megelőzési nap, közlekedési vetélkedő, demonstratív séta is szerepelt a programok között. A toleráns, egymásra odafigyelő és együttműködő közlekedési magatartásra igyekeztek felhívni a figyelmet, mondta rádiónknak Szűcs István, rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője.
3: A közlekedési kultúra napja alkalmat biztosított, hogy több együttműködő partnerrel, oktatási intézménnyel közösen tegyünk a tudatosabb, biztonságosabb közlekedési kultúráért. A vármegye több településén és az online platformokon figyelemfelhívó megjelenésekre kerül sor, ezzel is felhívva a figyelmet az udvarias, türelmes, kölcsönös bizalmon alapuló közlekedésre. Az általános iskolákban ebben a hónapban kerül megrendezésre a kerékpáros iskolakupa, a hónap végére pedig megyei szinten is győztes tudunk hirdetni. Úgy gondolom, hogy ezek a programok mindenképpen szemléletformálóak és előrevetítik mindazt, amit tudatosítani szeretnénk a helyi közösségek számára.
2: 145 éves lett idén a Magyar Vörös Kereszt. A jubileum alkalmából ünnepséget tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezete is. A város honlapja azt írja, az eseményen felidézték az elmúlt 145 évet, és elismeréseket is átadtak. Összesen 26 munkatársukat és önkéntest ismertek el. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem,

tapasztaltabbak.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
1: Nagyon szeretem önöket, ez természetes, nagyon szeretjük.
2: Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
0: Mert a Best FM

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Kötet bemutatót tartottak Nyíregyházán, és színes programok az ünnepi könyv héten. Kovács Rádai Andrea vagyok. Szombaton rendezik a Bringa pikniket. Nyíregyháza Kossuth tér a kiinduló pont, a végállomás pedig a Tokaji Fesztiválkatlan lesz. Kovács Ferenc, a szabolcsi vármegye székhely polgármestere elmondta, a biciklitúra jól illeszkedik Nyíregyháza sportprogramjai közé.
3: Nyíregyházán a sport az nem csak a versenysportot jelenti, és hát nem az eredmény, itt a részvétel a fontos, és nagyon örülök, hogy baráti társaságok, közösségek jönnek, csoportok és több generáció együtt. Ráadásul ez egy olyan közösségi program, amit kivittünk a város határán kívülre is, ezért hívjuk meg mindig a települések polgármestereit, és mindig együtt veszünk részt az induláson, és ezért vannak frissítő pontok, nyírtelek, Tiszanagyfelüli rágyos rakamozás, ugye a Tokajba a Katlan, a befutó hely. Tehát ez egy turisztikai program is ma már, mert nem csak ezen a vonalon élők vesznek ebben részt, nagyon sokan azért jönnek Nyíregyházára, erre a hétvégére, hogy beillesztik a programjukba.
2: Bemutatták az Örök időkre átszáll az emlékezete című tanulmánykötetet a Nyíregyházi Vármegyeházán. A Sóstói Múzeumfalu közösségi oldalán emlékeztet, a kötet a 140 éve született Lubi Margit emléke előtt tiszteleg, és a Lubi Társaság, valamint a Skanzen közös emlékkonferenciájának szerkesztett előadásait adja közre. A tanulmánykötetben 8 írás található. A szerzők néprajzi, történeti, nyelvészeti, irodalomtörténeti és jogi néprajzi szempontból közelítik meg Lubi Margit munkásságát, amely máig meghatározó forrása a magyar népi kultúra kutatásának. Június 10-én kezdődik a 97. ünnepi könyvhét és 25. gyermekkönyvnapok a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A szervezők színes programokkal készülnek. Pódiumbeszélgetések, író-olvasó találkozók, kötetbemutatók, garázsvásár, kiállítás és népi játékok is várják az érdeklődőket. A programsorozatot Hályi János, József Attila díjas magyar író, drámaíró, költő, festő, illusztrátor nyitja meg. A részletes program elérhető a könyvtár honlapján és közösségi oldalán. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben. De imádjuk, ennyi, szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közbírói értekezlet a nyíregyházi törvényszéken, teltházas IT karriernap a Nyíregyházi Egyetemen, és keresik a legvirágosabb településeket. Kovács Rádai Andrea vagyok. Értékelték az elmúlt évet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye bírái. Az özbírói értekezleten a 2025-ös év kihívásairól, teljesítményeiről esett szó. Tudatta a nyíregyházi törvényszék. Az eseményen elhangzott, tavaly emelkedett az érkezett ügyek száma. A nyíregyházi törvényszéken országos viszonylatban a negyedik legmagasabb mennyiségű ügyszám jelent meg. A befejezések száma az érkezések számával arányosan emelkedett, írják. Büntető ügyszakban növekedett a járásbírósági hatáskörbe tartozó peres és nem peres ügyek száma. Civilisztikai ügyszakban is magasabb számú peres ügy érkezett, mint a megelőző évben, illetve tartós növekedést mutat a végrehajtási nem peres ügyek száma. A 2023-as évhez viszonyítva csak nem meg háromszorozódtak. Az esemény végén elismeréseket is átadtak. Negyedik alkalommal szervezett IT karriernapot a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézete. Az eseményen a hallgatók első kézből kaphattak képet arról, milyen tudásra és szemléletre van szükség a gyorsan változó informatikai szektorban. Derül ki az egyetem közleményéből. A rendezvényen vállalatok képviselői mutatták be működésüket, technológiai területeiket és karrier lehetőségeiket. A hallgatóknak lehetősége volt valódi kapcsolatépítésre a leendő munkáltatókkal. A szakmai gyakorlatok szerepe különösen hangsúlyosan jelent meg, hiszen az informatikai képzéseken a harmadik fél évtől kötelező gyakorlati idő teljesítése vár a hallgatókra. A Matematika és Informatika Intézet pályaorientációs programokat is szervez. Május végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A szervezők 5 kategóriát hirdettek meg. A korábbi évekhez hasonlóan határon túli magyar települések is jelentkezhetnek. A nevezésnek nincs díja. A határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. Híreink végén a várható időjárásról. Kedden a napos gomoly felhős időben főként északon és itt északkeleten alakulhat ki még záporzivatar. A szél már csak helyenként lehet élénk, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra helyenként páraköd képződhet. Kora reggelre 5 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 18-23 fokot mérhetünk. Szerdán sok napsütés várható, amelyet csak a gomoly felhők zavarhatnak meg. Helyenként nagyobb eséllyel itt térségünkben ismét záporok, zivatarok is előfordul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: boldog csáv.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
3: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
1: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.

FM-ből. A legjavát adjuk. Pedig senki sem.

0: Best FM. Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: kiderül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Most pedig

a te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádiója.

fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják.

0: Azért szeretem a Bestefemet, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Bestefem Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok. 103.

0: 99 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

0: ma is társad a munkában.
1: Elsősorban a közlekedési információk miatt hallgatom a Best FM-et, hiszen a kiszállítás során fontos, hogy folyamatosan friss közlekedési infókhoz jussak, hogy elkerüljek egy torlódást vagy egy balesetet.
2: Egész nap benneteket hallgatlak, ha unokázok, akkor háttérben mindig halkan hallgatlak benneteket, és minden nagyon jó, örülök, hogy vagytok nekünk.
0: Mert ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A ti zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mind.